0: Mikor született Erzsinén?
1: 1931. április 17-én, a holland hónapban. Magyar iskolát, 7 osztályt végeztünk. És akkor, mikor elvégeztem a 7 osztályt, akkor eljött a kopasz igazgató úr édesapámhoz, nálunk, és azt mondta, hogy Gergely, a maga lánya nagyon tehetséges, tovább kell adni tanulni. Kár, hogy itthon maradjon. A maga lányából lehet egy híres költőnő, vagy lehet egy világhírű operanő. És akkor én elkezdtem a sírást, kavartam a rántást a kemencénél. Hát, hát miért sírsz, azt mondja. Mondom, azért, mert úgy filek a virtül. Azt hittem, hogy küdöparálni a kórházba.
0: És azt még
1: hát
0: el...
1: nem oda, azt mondja, te mert énekelni, azt mondja. Mondom, oda menek.
2: Amerre így járunk, míg a fák is sírnak. Gyenge ágairól a levelek lehullnak. Hújatok levelek, recsetek el engem.

0: három árva balladáját énekli Gergely Erzsébet, azaz Erdei Erzsi. Utána a Fehérek balladáját már az Állami Népi Együttes remek táncosa, aki nem mellesleg kiváló énekes is, Szél Gábor, s az ő énekét kíséri aztán Major Levente, Gombai Tamás, Szász József és Molnár Péter. És ezek a vistai, szintén kalotaszegi dalok Herczko Ágnes 2022-ben megjelent Hozomány című albumán szerepelnek.
1: Hova mész?

messze útra a szolgálatra, és adok nektek három veszőt, és adok nektek három veszőt, üssétek meg a temetőt, üssétek meg a temetőt. Kegyen fel hát, édesanyánk!

S mikor fejetek fősüli, mikor fejetek fősüli, a hátatokat döngöli, a hátatokat döngöli. S mikor kenyeret szel nektek, s mikor kenyeret szel nektek, átkozódik, mikor eztek, átkozódik, hogy méreztek. Így hát kincsem három árva, így hát kincsem három árva. Jó anyátok a sírgyomrába, jó anyátok a sírgyomrába. S ó, pedig hogy szerettelek.

0: Táncházban című műsorunk elején már említettem, hogy Herzko Ágnes Tüzet viszek című albumáról két felvételt is meg fogunk hallgatni, melyben Herzko Ágnes erdélyi kedves adatközlőivel énekel. Következzen tehát a magyar szováti maneszes becenevén Láli Józsefné és Herzko Ágnes közös felvétele, a Láli nénié.
1: Bújdosik az árva madár, minden erdő szélén leszáll. Súlyná bújdósna el szegény, mikor olyan árva mindén.

Magyar Szovát másik igencsak híres énekese, prímása, aki nem mellesleg a falu kántora is volt, Maneszes Márton. Ő énekel most Táncházban című műsorunkban Botezán János és Vintila Endre kíséretével. A felvételt Pávai István készítette.

kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkat a Vajdasági Szökős Együttes zárja. A zenekar prímása, a Halmos Béla Vándordíjjal kitüntetett Csonka Ferenc zenésztársaival Maneszes Márton emlékére húz egy táncrendet Magyar Szovátról, a belső mezőségről. Mára munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a népdalkincstárban. Tegnap volt Szent István államalapító királyunk ünnepe. Ezen a héten két műsorunkban is megemlékeztünk róla, felidézve néhány Szent István éneket. Szent Istvánt nem csak a magyarok tisztelik. Kultusza először Bajorországban bontakozott ki, később erekiéji Aachenbe, Kölnbe és Namürbe is elkerültek. 1686-ban Buda felszabadítása után Szent István, amellett, hogy Magyarország védőszentje, egész Európában a királyok, kőművesek, kőfaragók, építőmunkások és a súlyos betegségtől szenvedő gyerekek patrónusa is lett. A mai Szlovákia területe az államalapítástól kezdve a Magyar Királyság szerves része volt, így a király kultusza ezen a vidéken is korán kibontakozott. 71 templomot szenteltek Szent István király tiszteletére. A legősibb, középkori eredetű Szent István templomok közt van például Kolon, Egyházasbást, Nyitra, Zólyom és Eperjes. A 17.-18. Században a jezsuiták és Pázmány Péter érsek tudatosan ápolták István kultuszát a szlovák hívek körében is. A szlovák katolikus hagyományban is máig él a kép, ahogy Szent István a koronát és az országot Szűz Mária oltalmába ajánlja. A szlovák egyházi népénekek között több Szent István ének található. Ezek egy része latin nyelvű himnuszokból, más részük a pálosok közvetítésével magyar egyházi népénekekből származik, adaptálva azt a szlovák nyelv és identitás sajátosságaihoz. Példaként hallgassák meg az Ach, hol vagy magyarok kezdetű népének felvidéki magyar és magyarországi szlovák változatának részletét versszakonként, szlovákul és magyarul.

jó! Voltaire Domonkos, Pruzsinszki József csömöri kántortanító 19. századból fennmaradt kéziratos kántorkönyvébe bukkant egy majdnem azonos dallamú szlovák nyelvű énekre Szent István király érdemeiről, a kereszténység felvételéről és az ország alapításáról. A szöveg kiemeli István templomépítő és szegényeket segítő tevékenységét, ellenségeink legyőzését, valamint azt, hogy nagy boldogasszony napján hunyt el, országát Máriára hagyva. Ebből az énekből hallunk most egy részletet Voltaire Domonkos előadásában.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

sem. Szerelmes voltam egy szép asszonyba, elbúcsúzom, megyek én tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Csak is egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat, a nemi jogját. Húzzak, húzzak ezt a csárdás, ha én alig a ragyogóját.
1: Dankó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: is.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

neked ezeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis hiány, én nekem való. Nagy a világ, de van kis.

le van közepre. Az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis jár, én nekem való. Majd a világ le van közepre. Az én rózsám fekete szeme. De

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: húzzátok, húzzátok, szívetek tűn, ahogyan se tudjátok. Húzzátok, húzzátok, szívetek tűn, ahogyan se tudjátok. Egy cigányok, barátok, tesud a jó kedvet, csinálok.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

macsó, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, vele oda édes szeres mellé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak a

0: jön a csóka, az estben a tal. Vár az a kislak a domb tetején, gyere oda, édes, szeres belém.
1: Dankó Rádió. Szegeden FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrián. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében kellett beavatkozniuk. A katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Viharok és heves esőzések okoznak fennakadást Bajorországban is. A kitartó eső miatt árvizek alakultak ki, a közúti balesetek pedig több helyen akadályozták a forgalmat. A napokban legalább 3 tornádó söpört végig több német tartományon, a szélvihar tetőket rongált meg és fákat tépett ki. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey Cityben csak nem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Legkevesebb 15-en meghaltak, 130-an pedig megsebesültek, amikor tegnap napközben támadtak orosz drónok egy bevásárló központra a közép-ukrajnai Krivij Rihben. 29 sebesültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy a dróntámadás 2 hullámban történt, fél órával az első csapás és a tűz keletkezése után a második már a mentőket célozta. A támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Közben Ukrajna fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai raktárakat támadtak. 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. A Szent Atya ma találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. A szerdáig tartó találkozón különböző előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok is lesznek. Karddal támadta diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és orrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Súlyos baleset történt este a 4-es úton Debrecen és Ebes között. Egy ember meghalt, 10 megsérült, amikor busszal ütközött egy autó. A halálos áldozat a kocsi sofőrje, aki az újraélesztési kísérlet és számos helyszíni életmentő beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztette. A buszon összesen 68-an utaztak. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. Ma az országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a Vérellátó honlapján találhatók. Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-26 fokos. 6 óra 4 perc.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma augusztus 22-e szombat van, Menyhért és Mirjam napja. Isten értesse a menyhérteket, a Mirjamokat, na meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Szalai Krisztina színművésznővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Pál István szalonnát és bandáját, Vörös Editet és a Taurus együttest is. Kovács Felícia Flóra és Gál Völgyi János azok, akik nyitják a mai nap műsorát. Hajdú Júlia és Brand István szerzeményét adják elő. Pest megér egy estet.

csillog a vó, a leghosszabb bajsza volt, úgy csiklandott baj, meg voltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén a Kossuth Díjas művészeink munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Pál István Szalonna Kossuth Díjas művészünk gondolatait.
1: Mind a Magyar Állami Népi Együttese, mint mi a Szalonna Bandával lényegében elődök munkáját folytatjuk. Mert hogyha azt veszem, hogy a Muzsikás Együttestől Járóka Sándorig, Boros Lajos bácsitól a Téka Együttesig, és hosszú listát sorolhatnánk, mind-mind a magyar kultúrának a hírvivői. Tehát nagyon sokan voltak már az elmúlt években, meg vannak most is, és akik tényleg a világot megjárva mutatták azt, hogy hihetetlen gazdag kultúrája van a Kárpát-medencének, és rengeteg érzelemmel vagyunk feltöltve, amire az emberek nyitottak. Pont az őszintesége miatt. Pont az, hogy ezt a zenét nem kell megmagyarázni, mert ha valaki nem ért magyarul, és eljátszol neki egy kalotaszegi hajnalit, akkor is érzi, hogy milyen töltettel, miről szólhat az a dallam. És ugyanígy, hogyha egy magyar nótát elmuzsikál egy jó prímás, ott se kell sokat beszélni róla, valami miatt érzik az emberek, hogy a szívük szakad ki. Ezt mutatjuk meg országnak, világnak. És persze nekünk is egy jóleső érzés az, hogy egy királyi udvarban is ugyanúgy muzsikálunk, és ugyanúgy oda tesszük magunkat, és az emberek ugyanúgy tudják fogadni.
0: Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Pál István Szalonna és bandája játszik Nagy Dobronyi muzsikát.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2025. március 13-ai körmendi előadásán rögzítettük. Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből következik Fedora belépője, Vörös Edit előadásában Hankó József és zenekara kíséretével.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bősi Szabó László adja elő a Gypsy Virtuózó kíséretével Huszka Jenő és Endrődi Sándor szerzeményét. Bujdokolva járok!

0: amíg el feletet nem szól, a hurra a bogó, reggeli gondra, éppen helyére oda nem.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik Tasziló dala, Dénes Viktor, Dolhai Attila, Homonnai Zsolt, Laki Péter, Langer Soma és Vadász Zsolt előadásában.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Krecsányi Kálmán és Petőfi Sándor szerzeménye következik Schmidelius Éva előadásában Toki Balogernő és zenekara kíséretével. Te vagy, barna legény!

0: szopna.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szulák Andrea adja elő Michel Legrand szerzeményét, melyre magyar szöveget Bradányi Iván írta. Szélmalom.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Szalai Krisztina színművésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Kaijak zenekar, Tolnai András és Pándi Piroska is. A hírekig a Körmendi együttes muzsikál.

0: műsorajánló.
1: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Súlyos orosz dróntámadás ért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Legkevesebb 15 ember meghalt, 130 megsebesült. 29 sérültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légi támadás ért egy Mikolajiv megyei települést is, ott 3 gyerek és egy felnőtt vesztette életét. Újabb drónmaradványokat találtak a vízben a Fekete-tengeri Mídia kikötő bejáratánál, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A búvárok megállapították, hogy a roncs nem tartalmaz robbanóanyagot, majd kiemelték a vízből. Az utóbbi hetekben több hasonló eset is történt. Csütörtökön a román légierő egy robbanó töltettel felszerelt tengeri drónt semmisített meg, amely néhány száz méterre megközelítette a Neptun Deep gázmező egyik platformját. Karddal támadta diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft., a Tiszapárt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Launch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária-Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében volt sok munkájuk. Az időjárásról. Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25 és 33, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Szalai Krisztina színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Pándi Piroska, Tolnai András és a Kai Jag zenekar is. Jákó Verával kezdjük ezt az órát, aki Ejzeman Mihály és Szilágyi László csárdását adja elő. 3 dinnye van egy tálon.

a sok pesti nóta közül megtanítom egyre. Na vegye elő a

kérem, oda velem, ahol a kis tantusz terem. Higgyen nekem, nincsen szebb hely Budapestnél. Ott, ahol a Margit sziget megbolondít annyi szívet, tessék kérem,

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Szalai Kriszta, színművésznő. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy meghívtál, mert ez nagy dolog.
0: A te pályád során a klasszikus drámai szerepektől a könnyed komédiákig, hát minden műfajban bizonyítottál. De melyik zsáner áll közelebb a te lelkedhez? Illetve melyik szerep az, ami esetleg eddig a legnagyobb kihívást adta neked?
1: Én nem brilíroztam így számtalan darabban, ugyanis a Vígszínházban kezdtem, ott voltam 6 évig, és én egyébként nagyon szeretek, úgy vettek fel, mint bohóc a színművészetére, és én nagyon szeretek játszani, nagyon szeretek mindenből például vicceset kihozni, de én nagyon... hogy mondjam, amikor a főiskolára jártam, és Kazimír Károly volt az osztályfőnököm, akkor egyszer mondtam neki, körülbelül elsős lehettem, hogy tanár úr, én robbantani akarok. És akkor Kazimír tanár úr, akit én egyébként élete végéig barátomként kaptam meg az élettől, mondta, hogy maga csak ne robbantgasson, de utána a színművészeti után abszolút bíztatott, például, hogy legyek igazgató, mert én nagyon jó szervező vagyok, modernül gondolkozom, tehát én már modern világ vagyok. Szóval az a lényeg, hogy én a tartalmas dolgokat akartam, hogy adjak a világnak és a nézőknek, mert én valahogy ehhez így ragaszkodom, hogy a színháznak terápiás jellege van. Tehát azon túl, hogy ne vessenek a nézők, de hogy én gyógyítsam őket, hogy kimondjak helyettük olyan dolgokat, amit ők nem mernek kimondani. Úgyhogy én a Vígszínházban már, tehát tulajdonképpen 89-től, hogy oda szerződtem, félretettem egy könyvet, az 5. szellit, hogy én ezt szeretném megcsinálni, mert ez a lelkünkről szól, a gyermekkori traumákról, a kinek mekkora van, de a sorsunkat a kezünkbe kell venni, és ez a darab erről szól. Nagyon nehéz felnőni valóban, amiről a szó szól, hogy felnőtt. Úgyhogy én ezt 98-ig rakosgattam ezt a könyvet, és ez volt életem, nem mondom, hát tulajdonképpen a legnagyobb kihívása, de a legnagyobb, én akkor azt mondtam, hogy ez a harmadik, aztán később azt mondtam, hogy a 4. gyerekem, mert én ezt 20 évig játszottam.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Szalai Krisztinával, de most hallgassuk meg Szentirmai Ákos és Brodányi Iván szerzeményét Bács Ferenc előadásában. Észrevétlenül.

azt hiszik, hogy boldogok vagyunk. Van úgy, hogy felébredünk reggel, és rögtön tovább álmodunk.

észrevétlenül, mint az esti árnyak észrevétlenül, mint a lepkeszár észrevétlenül, mint hó a hegyeken. Mint a csend az égben, észrevétlen. Eljött

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Kaijak zenekar következik. Legyen Isten szerencsés!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Szalai Krisztával. Bocsánat, Kriszta vagy Krisztina?
1: Kriszta. Tehát de eleve is. Engem a katonában voltam 3 évig gyakorlaton, mint főiskolás, és eleve írtak ki, hogy Szalai Kriszta. Tehát nem volt kérdés. Krisztinának anyakönyveztek, de hát én Kriszta vagyok.
0: Nem csak játszod a szerepeidet, hanem hát íróként és rendezőként is jegyezve vagy. Például a nagy sikerű És a 8. napon című darabra gondolok, de hogyan egyeztethető össze számodra a színészi kitárulkozás és a rendezői kontroll?
1: Igen, amikor így, tehát nagyon ambivalens, mert ha azon gondolkoztam, hogy mennyire nehéz az életem, akkor, mert hogy ugye szabadúszó lettem a Végszínház után 94-től, azt mondtam, hogy szabad vagyok, ez baromi jó, mert én egy szabad lélek vagyok. De nyilvánvalóan, hogyha megtaláltam volna egy olyan helyet, vagy rám találtak volna, ahol én kiteljesedhetek, és együtt kiteljesedhetünk, akkor ott lettem volna. Na mindegy, szóval, mint szabadúszó, sokkal nehezebb minden, mert nem csak játszom, rendezem, feltakarítom a színpadot, jelmez, kellék, díszlet, és egyébként producere is voltam az összes darabomnak. Tehát ez nagyon kemény. Nagyon, tehát mondhatom. De amikor így nagyon elfáradtam, akkor úgy azon gondolkoztam, hogy de hát meg tudom csinálni, csak valóban az volt, hogy amikor így bemutattam egy darabot, ami nagyon sok szereplős volt, és nagyon megdolgoztam rajta, és 5000 ember énekelt egyszerre, tehát az volt a vége a darabnak, tehát tényleg össze tudtam kapcsoltatni 5000 embert énekelni országos szinten 2010-ben, akkor így rám nézett a nagylányom és a húgom, és akkor így néztek, hogy tudom ezt élvezni, és közben láttam a tekintetükben, hogy kérik, hogy élvezzem, és követelik, hogy élvezzem, de közben ők nem tudhatták azt, hogy én mennyire elfáradok egy ilyen szervezésben. De ezt tanulom, hogy valóban, tehát, hogy igen, szóval, hogy nem akarok most úgy a szavakat mondani, amit a magyar használ, amikor már így iszonyatosan elfáradunk, de hogy nekem ezt kell tanulnom, hogy kevésbé fáradjak el a mindenben, és közben tényleg élvezem, és legyek büszke magamra, amit így elég nehéz, de tanulom.
0: Pest felé szökik a nyár. Zsoldos László és Szenes Iván szerzeményét Ákos Stefitől halljuk.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján, ott
0: népzenék.

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Szalai Krisztával. Közismert vagy a mély empátiádról is, a jótékonysági ügyek iránti elkötelezettségeidről. Mikor és hogyan ismerted fel azt, hogy a színpadi ismertségedet és a színház erejét a társadalmi problémákra, például a fogyatékossággal élők integrációjának hangosítására használt fel?
1: Hát amikor elkezdtem, én nem is tudom, 94-ben lélegeztetőkészülékre gyűjteni, mert azt mondtam, hogy láttam egy cikket, hogy nincs lélegeztető, vagy egy riportot, hogy nincs lélegeztető, és gyerekek fulladoznak a László Kórház gyermekintenzív osztályán, és mondtam, jó, amikor ráérek, akkor majd gyűjtök egy ilyen gépre, tudod, gondoltam naívan. És akkor azt mondtam, hogy hát akkor mondom ki, akkor még a Vígszi házban voltam, hogy akkor érek rá, amikor én azt mondom, és elkezdtem gyűjteni. Hát egyáltalán, tehát az, hogy én a Vígszi ház színésze, hát 2 évig telefonálgattam, több mint 100 céget, akkor még ez, az, hogy szponzort szerezni, vagy bármi is. Jó napot kívánok, Szalai Krisztus, színművész vagyok, és minek az a gép? Szóval, hogy így körülbelül így kezeltek, de akkor már azt mondtam, hogyha már valamennyi pénz összegyűlt, és elkezdtem ezt csinálni, mondtam ezt fél év után, hogy végigcsinálom, végig tolom, úgyhogy 2 évbe került, és akkor még senki nem ismert. Úgyhogy az meglett, végülis nem is egy gép, hanem 2 gép, és utána meg, amit mondtam is az előbb, hogy én a mély tartalmakat szeretem, és azt mondtam, hogy amikor megírtam az És a 8. napon, amiben egy Downos kisfiúval játszottam, ezt a Thália Színházban játszottuk, és vittem ki az utcára, vittem vissza az iskolájába, és realizáltam azt, hogy még mindig elkerülnek minket, vagy még mindig furcsán néznek, és ez volt 2005-ben, akkor azt mondtam, hogy kell csinálni egy programot, hogy a fiatalok már máshogy nőjenek fel, hiszen ők lesznek az ország vezetői, és hogyha a fiatalok más szellemiségben is lelkületben nőnek fel, nagyobb elfogadással, vagy a félelmeiket le tudják tenni, mert ez félelem, semmi más, hogy elkerülik a fogyatékkal élőket, vagy félnek magától a helyzettől.
0: Ránézni sem mernek.
1: Igen. Úgyhogy azt mondtam, hogy akkor elkezdem a Kapcsolda című projektet, és az 2008-ban, hát most már 18 éves a projekt, országos projekt lett, tehát nem hagytam, hogy megálljon, úgyhogy 105 iskolában csinálják, nyilvánvalóan az lenne jó, hogyha minden iskola csinálna, de hál' Istennek nem tudja minden iskola csinálni, mert nincs annyi speciális iskola. Úgyhogy mert hogy az volt a találmányom, hogy különböző programok által látják vendégül, közös programokat csinálnak, és sport, tánc, zene, éneklés, kézműveskedés, és a sérülteket látják vendégül, úgymond a többségi iskolák. És összekapcsoltam itt a 105 iskolában speciális iskolát a többségével, és hál' Istennek működnek a programok, ami nekem nagy boldogság, például Óbudán 7 iskola kapcsolódott össze. Tehát így a tanárok adták át, hogy fú, gyerekek, ezt ti is csináljátok. Mert ami nagyon jó, és én ezt nagyon értékelem, hogy akkor már volt az 50 óra, vagy talán akkor indult ez az önkéntességi, amit ugye teljesíteni kell az érettségihez, de ezt nagyon sokan csak úgy letudták, egy kis kerítésfestés, egy kis az, de szerintem az emberségre nevelés, vagy az emberségnek a picike megtapasztalása az nagyon fontos. Úgyhogy örülök, hogy ezt csinálják.
0: Bordal. Tamás Izdenko és Dalos László szerzeményét Csánkányi László tolmácsolásában halljuk.
2: Kedvelem a tőkén, szőlőterem rajta,

Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Csík József adja elő Csóka Gyula és zenekara kíséretével Kondor Ernő andalgóját. Sárika, Sárika. Sárika.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Szalai Krisztina színművésznővel, valamint hallható lesz még többek között Farkas Rozika, Kalina Enikő és Jenei Gábor is. A hírekig a Stúdió 11 muzsikál.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Súlyos orosz dróntámadás ért tegnap egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A nappal elkövetett légicsapásban legkevesebb 15 ember meghalt, 130 megsebesült. A támadás 2 hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszul azt mondta, hogy Recep Tayyip Erdoğan diktátorként viselkedik. Itthon palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek Palesztínának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátásáért is tüntettek. A rendezvény ellen korábban a Mazsi Hisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A palesztin párti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmust támogató demonstrációk betiltását követelték. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők, tájékoztatott Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Az iskola kezdési támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít. A második 50 ezer forintos részletet november végéig kapják meg az érintettek utalvány formájában. Ezen a hétvégén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kezdődik az idei Nyitott Porta Napok programsorozat. Az agroturizmus és a helyi egészséges termékek népszerűsítésére ma és holnap 12 településen 14 termelő várja az érdeklődőket kóstolókkal, kézműves bemutatókkal. A helyszíneket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is be lehet barangolni. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a sóstói múzeumfalu pedig ingyenes. Látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében volt sok munkájuk. Tegnap a dél-balatoni vasútvonalon felső vezetékszakadás miatt egy szakaszon vonatpótló buszokra kellett átszállni az utasoknak, de reggelre helyreállt a menetrend szerinti közlekedés a vonalon. Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Szalai Krisztina színművésznővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Jenei Gábor, Kalina Enikő és Farkas Rozika is. A 100 Volt Celsius együttessel kezdünk, akik Leonard Lipton szerzeményét adják elő Muzsai András magyar szövegével. Paf, a bűvös sárkány.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Farkas Rozika adja elő Szalai Antal és zenekara kíséretével Dankó Pista csárdását. Ha én rózsám, kakukkmadár lehetnék.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Szalé Kriszta színművésznő, rendezőnő, írónővel. A művészet és a segítő szándék nála tényleg kéz a kézben jár, de mennyire nehéz lelkileg hordozni azokat a nehéz emberi sorsokat, amelyekkel te a civil projektjeiden belül, vagy akár a dokumentarista ihletésű színházi munkáid kapcsán találkozol.
1: Mivel én ezekkel rendben vagyok, tehát én ezt tudom kezelni, ha például mondjuk a sérültekkel kapcsolatban, tehát én imádom őket, én nem tekintem őket másoknak. Amikor jött az ötlet, hogy egy hajléktalan nőnek a sorsát megírjam, akkor nekem nem volt gond, hogy amikor kimentem 5 napra hajléktalannak öltözve, és megéltem a hajléktalanok életét, hogy én beszélgessek emberekkel. Tehát nekem sokkal nehezebb például egy elszállt hatalmat gyakorló emberrel kommunikálni, sőt, egyáltalán nem tudok. Tehát a karrieremet sose tudtam építeni olyanokkal, akik hatalmi pozícióban.
0: De te nem is akarsz ővelük.
1: Hogy?
0: Nem is akarsz velük igazából.
1: Mert nem tudok. Tehát én az emberekkel bárkivel tudok kommunikálni, és nekem ez nem okoz gondot, és nem viselem az ő terhét. Amit nekem meg kellett, vagy még kell is tanulnom, hogy ne akarjak mindenkinek segíteni, és mindenkinek a sorsát felvállalni. De hát szóval ugrok. Tehát ha valaki segítséget kér, akkor napokig hordom a terhét, napokig azon agyalkodom, hogy hogyan tudok segíteni, vagy hogyan tudom menteni.
0: De hát, ha valaki nem akarja, akkor nem erőszakoskodsz vele, hogy te meg akarod menteni.
1: Azt biztos, hogy nem, csak azt is meg kellett tanulnom, hogy ő is kell hozzá. Tehát én tudok ötleteket adni, de nem tudom helyette megcsinálni. Ha lelki háttér tudok lenni, az nagyszerű, és picike morzsákat tudok a lépésre. De hát közben meg azért nagyon borzasztó sorsok vannak, vagy hát nem mondjuk borzasztónak, de nagyon nagy terheket cipelnek emberek, kezdve azzal, hogy rengetegen vesztették el a lakásukat, rengeteg ember nem talál munkát, tehát az emberek mondják ugye, hogy hajléktalan, miért nem megy el dolgozni, hogy menjen el, amikor kint él, nem tud tisztálkodni, csak nem tud kaját. Tehát, hogy például volt egy hajléktalan srác, mert én minden évben tartok morzsapartit karácsonykor, és mondta, hogy nem tud, tehát 2 dolgot tud egy nap, vagy 2 dolog közül kell választania, vagy a fürdéshez áll sorba, vagy az étel sorba áll. Mert hogy, szóval, hogy ebből a helyzetből nagyon nehéz elmenni dolgozni például. Úgyhogy szóval igaziból én drukkolok, hogy az országvezetés az ezt próbálja, vagy akarja megoldani. Én rajta lettem volna évekkel ezelőtt is, tehát nem kértek, mert így lenne ötletem, hogy ezeket hogy lehet megoldani. Ugyanakkor meg azt is el kell fogadni, hogy bizonyos embereket már nem lehet visszafordítani, és azt is elfogadom, ha neki már csak az ital van. Én évek óta simán adok italra is, és ha pénzt adok, akkor nem érdekel, hogy mire költi.
0: Maradj velem! Siliga Miklós és S. Nagy István szerzeményét Csongrádi Kata és S. Nagy István adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2015. január 26-ai a Budapesti Thália Színházban történt eseményén rögzítettük. Kalina Enikő adja elő Lakatos Miklós és zenekara kíséretével Magyari Imre és Kalmár Tibor hallgatóját. Volt egyszer egy tévedésem.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Szalai Krisztával. A nagy közönség téged számos filmből, illetve televíziós produkcióból is ismerhet, de milyen szakmai vagy technikai kihívást jelent neked a kamera előtti létezés és a színházi élő mindennapi varázs közti különbség? Melyiket hogy éled meg?
1: Hát annak, ez nagyon megható, hogy azt mondod, hogy számos. Szóval én igaziból, tehát tudnám én ezt növelni, de szerintem ezzel minden színész így van. Én annak idején beültem egy moziba, és elvarázsolottam, és hetekig cipeltem azt a lelki, vagy én, sőt, átlényegültem. Úgyhogy engem a színház, vagy a színművészeti főiskola azért érdekelt, hogy én filmekben játszak. És ez valahogy jól messze elkerült. Annak idején rám talált 98-ban, ez egy nagyon jó széria volt, hogy minden tekintetben az én életemben, akkor tévésorozatban forgattam, akkor mutattam be az Ötödik Szellit, és akkor talált rám, pont az Ötödik Szellire eljött Timár Péter, és akkor megkaptam a 6-3-at. Hát utóbb nézem, hát elképesztő film.
0: Nem az egy édes.
1: Nem szégyellem magam, hát kultuszfilmet, mert én általában nem szeretem magam nézni.

0: megszületik az egész, nem kapkodunk össze-vissza. Úgyhogy ez egy komoly szakma, amit nem tudom, hogy meg fogok-e tanulni, de most például forgattunk 3 éjszaka, és ráadásul 22 percet tanítok a Verk Akadémián filmes hallgatókat, és talán most született meg. Így a 16 éve tanítok, és két-három olyan film volt, ami nagyon-nagyon ütős volt, vagy nagyon jó, de most született meg az, ami és abba, hát én abba bejelentkeztem, mert mindig megkérnek a diákok, hogy itt egy anyaszerep, dobálgatnak ugye anyaszerepekkel, és ez nekem nagyon fontos volt, mert hát gyakorlatilag azt dolgozza fel a film, és ebből szeretnénk most nagy filmet, ahogy ezeket az állami gondozott gyerekeket kihasználták, és én bevállaltam a gonoszt, azt, aki az állami gondozó intézetnek az egyik vezetője, és aki viszem a gyerekeket éjszakánként szexpartikra. És nagyon ütős lett. És úgyhogy tulajdonképpen most, tehát megnéztük ezt a filmet, és ott úgy 5 perc taps volt a bemutatón, 22 perc pedig csak, és azt mondom, hogy tulajdonképpen tudom ezt a szakmát, mert ott mentem, és én voltam, átlényegültem, tehát ez a lényege igaziból, hogy mindenhol lényegüljünk át. Én nem, amikor így mondják, hogy jaj, de jó színésznő vagy, mondták így az 5. Szeli után a nézők, és mondtam, hogy én közvetítő vagyok, tehát nekem az, hogy most bemenjek, és ha-ha-ha, helyre rutyutyú, és aztán tapsoljanak, az engem nem érdekel. Tehát engem az érdekel, hogy száguldjunk együtt lelkileg a nézőkkel. És ugyanez van ez a filmnél is. Jó, mondjuk elárulok egy titkot a 6-3-nál például, amikor egyszer csak így néztem bele a mi ez a utcaseprőknek a kocsijába?
1: Kosárkája.
0: Hát ilyen kocsiba.
1: Talicska. És akkor
0: igen, talicska az, és akkor vagy hogy hívták ezt régen, és akkor az eperés karcsihoz kellett beszélnem, de hát ő nem volt ott. És akkor betettek egy cigis dobozt, és én annak mondtam el a lelki töltetet. Szóval a forgatáson vannak olyan háttér dolgok, amikről nem tudnak az emberek.
1: Valahogy mindig lesz. Wolf Péter és Fülöp Kálmán szerzeményét Kócsi János adja elő.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: Ez Fénes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Fekete Bori ad elő Jónás Géza és zenekara kíséretével Nógrád vármegyei népdalokat.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Szalai Krisztával. Férjeddel, Cserna Antallal évtizedek óta nem csak az életben, hanem a színpadon is elválaszthatatlanok vagytok. Ez pedig fordítva szokott lenni általában. De mi a titka annak, hogy a közös munka és a magánélet, hogy ez ne gyengítse egymást, hanem inkább inspirálja és erősítse a mindennapokban akár?
1: Hát annak idején azon úgy nevettünk, hogy otthon a konyhalapon, hogy milyen legyen, azon összebírtunk vitatkozni, ugyanakkor meg én pályakezdőként a Vígszínház mellett hoztam létre a Comédie Française első független társulatot, nyaranta játszottunk, mert ugye annyit bírtam szervezni, annyi pénzt tudtam szerezni, hogy az Óbudai Társaskörben játszunk, és ott meg álomszerű volt, ahogy mi, tehát a Tóni jött velem, és ez az életünk során is így, mindig így volt, valamit kitaláltam, akkor azért úgy frászt kapott, hogy na már megint van egy ötletem, és ez körülbelül minden reggel így volt. De mindig jött velem, és mi nagyon, nagyon együtt, tehát szakmailag is nagyon együtt gondolkozunk, zseniális ötletei vannak, tehát mi nagyon egy hullámhosszon vagyunk a színház tekintetében, és akkor én voltam mindig a szervező, ő pedig mindig beletett anyait, apait a szakmai létezésbe, és hát otthon meg ugyanúgy megvitatkozzuk a magunk dolgát. Egy idő óta már, nem is tudom már mióta így, de hát egyébként csak pár éve nem. Dehogy is, most rendezte meg valahol Európában, és ő a főszereplője. Úgyhogy, szóval, na, igen.
0: Alázatosan dolgozik vele?
1: Igen, például, és akkor ilyenkor van ám konfliktus, mert én, hát ugye abban van 30-valahány szereplő, és ugye én a gyerekekre, meg az egyéb szereplőkre koncentráltam, és tőle meg eleve vártam azt, hogy jó, akkor ő már az elején legyen kész. Úgyhogy azért otthon így megvitatkoztuk a magunkét, mert hogy mi van? Nem akarod csinálni? És mondta, hogy de, csak ő megy egy úton. És ezt nekem meg kell értenem, meg és egyébként gyönyörűen csinálja. Tehát, de hát tényleg ő így. Szóval én így túl elvárásokkal voltam most például vele, mert ott rendező voltam. És igen, ilyenek így vannak, hogy így túl sokat várok tőle, de aztán nagyon szépen behozta, és akkor én meg visszafogtam magam, hogy hova türelmetlenkedek. Csak hát ugye, amikor össze kell fogni 30-valahány embert, meg kell teremteni mindent, akkor azért az nehéz.
0: Különös éjszaka volt. Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét Sárosi Katalintól

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2025. március 13-ai körmendi előadásán rögzítettük. Lehár Ferenc a Víg Özvegy című operettjéből következik Daniló belépője, Kis Zoltán előadásában Hankó József és zenekara kíséretével.
1: Hát én itt volnék, de hol van a haza?

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Szalai Kriszta színművésznővel. Ha most visszatekintesz a pályakezdő önmagadra, akkor mi az a legfontosabb tanács vagy útravaló, amit a mai tapasztalt fejeddel és felelősségeddel átadnál annak az önmagadnak?
1: Ami az előbbi mondanom is volt, hogy türelem, amit folyamatosan tanultam, igen, nem lehet sürgetni az időt, és ezt egyébként úgy gyakoroltam is magamnak mondani folyamatosan, hogy mindenek eljön az ideje. Tehát volt, amikor valaminek nem volt ott az ideje, és akkor egyszer csak elém került mégiscsak. Szóval a türelem mindenképpen az. És ami érdekes, hogy igen, mondod, hogy magamnak, én folyamatosan fejlesztem magam. Tehát elfogadni dolgokat. Tehát például az, hogy én nem vagyok színházban, és hiába csináltam meg szerintem nagyon nagy dolgokat, és olyanokat, amik más, mondjuk azt, hogy mások nem tudnak, vagy én mondjuk 10 ember helyett csináltam meg. De nekem az például tanulnom kell, hogy legyen elég az, hogy én mit gondolok magamról. Mert nekem nagyon nagy fájdalom, Kállói Molnár Péter, Sebe, igaziból Szolnoki Péter, Sebe is, hogy azt érezték, hogy nincsenek elismerve, nem kapnak díjakat, és nincsenek kiemelve. Én soha nem leszek, mert nem vagyok színháznál, nem vagyok valahol, mert ugye azokat ismerik el, akik. És hiába csináltam számtalan dolgot. Tehát ez például egy, de ezen is dolgozom. Tehát azt mondom, hogy én most így 63 évesen nem kell visszaüzennem a fiatal énemnek, mert én folyamatosan jelen voltam, nem kapkodva éltem, hanem jelen voltam, és nagyon dolgoztam azon, hogy én minél bölcsebb legyek. Tehát én 20 évesen fogalmaztam meg azt, hogy egyrészt a családom a legfontosabb, és semmit nem helyezek előtérbe, hanem párhuzamosan, de nem lesz a szakma, és senki nem lesz előttük, és egy dolgot már akkor kitűztem, hogy én a legbölcsebben szeretnék meghalni. Tehát én ezért folyamatosan fejlesztem magam. Úgyhogy visszafelé nem üzenek, mert nem tudom. Akkor legyek még türelmesebb, jó?
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked.
1: Köszönöm, én is kívánom mindenkinek, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem.
0: Hölgyeim és uraim, Szalai Kriszta színművésznő volt a mai műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Én is.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Fényes Szabolcs, Széchenyi Mihály és Pártos Jenő szerzeményét Bilicsi Tivadar előadásában. Budapest, Budapest, te csodás!

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most az Edda művek előadásában halljuk Pataki Attila szerzeményét, a Kör!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most a Bojtorján együttes adja elő Pomázi Zoltán és Horváth Attila szerzeményét. Vigyázz magadra, fiam!

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Rutkai Éva, Kalmár Magda és Szávolovics Gabriella is. A hírekig Rácz Béla és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Karddal támadta diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, hárman megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légi irányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft., a Tisza párt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lanz csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szentgyörgyhegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki ott hagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra, Füra Nikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit-szigeti szabadtéri színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar-díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Szávolovics Gabriella, Kalmár Magda és Rutkai Éva is. Hajnal Nikolettel és Karcagi Nagy Zoltánnal kezdünk, akik ifjabb Berki Béla és zenekara kíséretével éneklik el Magyari Imre és Dalos Nagy Károly csárdását. Baj van, nagy baj!

0: nagyon félő szegény, csípje meg a lánya.
1: Helynye kislány, vért remeg a kezed, vért piros az arcod.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Rutkai Éva adja elő Szentirmai Ákos és Halmágyi Sándor szerzeményét. A csillagok örökké élnek.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Poják Lilla adja elő Gyulai Gál János és Hajnal István szerzeményét. Nem leszek a játékszered.

0: pálya.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Straub Dezső adja elő Lakatos Miklós és zenekara kíséretével Ábrahám Pál és Mihály István örökzöldjét. Lila akácok.

0: viselem.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Nyári Edit adja elő Bágya András és Szenes Iván szerzeményét. A Boldogság és én.

adják neked. Így mondta a nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 194 éves. Odhoz csókot, ha nagyon szereted, mert az hamar visszaadják neked. Így mondta a nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 194 éves. Megmondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 194 éves. Az a rendes iparos, aki kicsit italos, nem pedig len édes.

0: Így mondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 190 éves.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Marozsán Erika adja elő Födő Sándor és Lackfi János szerzeményét. Semmiség.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt át holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 758. adást hallották, Salasovics Norbert és zenekara muzsikájával köszönünk el Önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 169. adása.

Öt virtuóz fiatal, akik különös hangszerekkel csempésznek egy kis moldvai hangulatot a nagyvárosi pörgésbe. Ők a Pásztor Hóra. A zenekar 2014-es megalakulása óta több mint 100 helyszínen, 4 országban legalább 10 000 embert mozgatott meg. 2019-ben megjelent első nagylemezük címe Soha el nem felejtelek.

a stílusok közötti átjárhatóság a zenekar védjegye. A tagok számtalan stílusban megfordultak már, a régi zenétől kezdve a jazzen, popzenén keresztül, a metálig. A Pásztor Hóra sajátos modern arculata mellett sem feledkezik meg a gyökerekről. Repertoárjukban a zenekar vezető Bergics András hegedűs gyűjtéseiből is szerepelnek összeállítások. A zenekar egyik különlegessége a Furuja központú moldvai zenekaroktól elütő hangszerelés. Az eredeti, Moldvában tradicionális hangzásra törekvést szolgálja a hegedűk összjátéka, a cimbalmos és kobzos hagyományok megjelenése. Náluk két dudás is megfér egy csártában. Zeneileg egységessé a moldvai népzene szeretete kovácsolja őket, megfűszerezve saját benyomásaikkal, ötleteikkel, tapasztalataikkal, bizonyítva, hogy a népzene egyszerre lehet historikus és kortárs.

Részleteket hallhattak a Pásztor Hóra Soha el nem felejtelek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Poják Adrien. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Vadeful azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntető eljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázában tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Itthon palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek Palesztínának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. A palesztin párti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmust támogató demonstrációk betiltását követelték. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vácvasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jöhet létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol szükséges, megépül a második vágány is. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében volt sok munkájuk. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. Összesen 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 14 óráig fogadják a véradókat. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi faluba várják az érdeklődőket a nyitott porta napokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki, Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a sóstói múzeumfalu pedig ingyenesen látogatható. Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
1: A népzene világából. Ma Népzenei stúdiókoncert élőben a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! 2024. szeptember 21-én volt a Dankó Rádió stúdiójának vendége az Amorfati zenekar. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett fiatal, igen tehetséges muzsikusok koncertjét hallhatják újra mai műsorunkban.

0: Szalai Fatimát hallották énekelni, aki mindjárt idejön, és beszélgetni is fogunk. Azt elfelejtettem mondani, hogy természetesen Facebook oldalunkon élőben követhetik a koncertet, melynek vendége az Ámor Fati zenekar. És az énekedett Fatima kikísérte?
1: Most Korsós Kinga volt a második dalban velem kobzolni. Az első számban, ami Széki volt, Danhauser Palkó hegedült, mint mindig, Bálint Dombi brácsázott, és Dénes Ábel bőgőzött. Dénes Ábel most van velünk, egyébként Tóth Máté a bőgősünk.
0: Mit jelent a zenekar neve? Erről beszélnünk kell, mert hogy a te nevedből egy szójátékkal alakult ki ez a név, de választottátok ezt a nevet, de ennek van egy elég komoly jelentése is az Ámor Fati kifejezésnek.
1: Igen, egyébként ez a kifejezés Nietzsche által híresült el, és a sors megváltoztathatatlanságának elfogadását vagy szeretetét jelenti, ami számomra egy nagyon üdvözlendő, megkövetendő gondolat. Így választottam, igazából én ezt a nevet, hogy Ámor Fati, illetve Fatinak becéznek a barátaim.
0: Így és ebben benne hordozza. Van a szerelem is, a szerelem szó.
1: Igen,
0: is.
1: És ott van az Ámor, ami talán a legfontosabb témája ennek az egész lemeznek, úgyhogy egy ilyen szójáték.
0: 3 évig dolgoztatok a lemezanyagán, egyáltalán hogy ismertétek meg egymást, és azt írod mindenhol, azt mondod, hogy nagyon fontos a barátságotok.
1: Igen. Évek óta úgy szép lassan születtek ezek a számok, úgy ismertük meg egymást, hogy mindannyian a Zeneakadémiára jártunk, és ott lettünk jobban.
0: Ki a zenekar vezetője? Mert hogy mindig kell, hogy legyen egy zenekar vezető. Az rendben van, hogy az összeállítások születésekor valaki hoz egy ötletet, és azt mindenki magáévá teszi, megbeszélitek, együtt alakítjátok, de azért van egy vezető.
1: Igen, a vezetője az én vagyok. Az ötletelés az egész zenekarral történt, de Danhauser Palkóval ketten szerkesztettük a számok elnyomó többségét, úgyhogy mint kreatív zenész, ő nagyon erősen benne van ebben.
0: A Talányfejtő lány meséjét énekelted, de neked a balladákhoz és ezekhez az akár énekben elmondott mesékhez különleges közöd van, mert hogy kutató doktorandusz is vagy.
1: Igen, nekem a kedvenc műfajom a ballada műfaj, és most ezzel is foglalkozom, most vagyok negyedikes irodalomtudományból, írom a doktorimat ilyen témában is, és nagyon-nagyon mély vonzódásom van ezekhez a történetekhez. Nem mondom, hogy bele tudom élni magam az összesbe, szerencsére, de nagyon fontos dolgokról beszélnek ezek a balladák.
0: Az éneklés mennyire játszik fontos szerepet az életedben, a kutatás, a tanulás mellett?
1: Nagyon fontos szerepet játszik. Olyan vagyok, mint egy háromlábú szék. Én éneklek, írom, próbálom írni ezt a doktori disszertációt, illetve éneket tanítok tanárképző főiskolán, illetve egyetemen tanítok leendő énektanárokat, meg óvónőket énekelni.
0: Köszönöm szépen, visszaengedlek, ne raboljuk el az időt a muzsikától, mert hogy egy palackai összeállítás következik az Ámor Fati zenekar előadásában, akik élő népzenei stúdió koncertünk vendégei, és ne feledjék, hogy a Facebook oldalunkon, a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán élőben is közvetítjük a koncertet, tehát nem csak hallhatják, hanem láthatják is a muzsikusokat.

Kedves hallgatóink, az Ámor Fati zenekar palackai muzsikáját hallották, és most következzen a Száva és a Duna dala, majd az Ifjú boszorkány éneke, erdélyi százcsávási dallamok a zenekar előadásában. És ne feledjék, nem csak hallhatják élő stúdió koncertjünket, de láthatják is a Danko Rádió hivatalos Facebook oldalán.

0: Az Amor Fati zenekart és Szalai Fatimát hallották, szárcsavási dalokat énekeltek, és Fatima megint idejött hozzám, beszélgetünk egy kicsit. Most jutott eszembe, miközben a szárcsavásit hallgattam, hogy a napokban teljesen véletlenül elém került egy felvétel, ahol Fábián Éva énekelt és mesélt. És a gyerekek között egyszer csak feltűnt egy ismerős arc. Szalai Fatima, hát szerintem ilyen tizenéves, ha lehettél. Szóval Fábián Évánál az Óbudai Népzeneiskolában dőlt el a sorsod.
1: Abszolút, Fábián Évike a zenei anyám. Azt hiszem, mondhatom ezt, ő is vállalja. Én 8 évesen kerültem hozzá, és egészen a Zeneakadémiáig ő tanított, és ő a legfőbb mesterem.
0: A nála eltöltött évek hozták azt, hogy máshol is, ebben a csapatban is a zenei otthonosságot keresed, a közösséget, a barátokat, mert ott abban az iskolában, az Óbudai Népzenei Iskolában, akik egyébként most idén 50 évesek, gratulálunk nekik, Fábián Éva sem úgy tart órát, hogy egyenként jönnek a gyerekek, hanem mindig közösség van, mindig van egy kis mese, a különböző korcsoportok együtt vannak, szóval, hogy együtt lenni, közösségben élni meg a dalokat, ez fontos.
1: Abszolút, amikor egész kicsi voltam, így kisiskolás, akkor én péntekenként jártam, és oda vitt a nagynéném a gyerekcsoportba, ahol még volt mese, meg éneklés, és egész estig ott ültem, és ugye eltűrtek engem az akkori nagyok, a kamaszlányok, meg a fiatal felnőtt nők, és akkor mondjuk 2-től este 6-ig ott ültem.
0: Szívtad magadba, és hallgattad.
1: Meg énekeltem, amikor épp. Úgyhogy ez egy elég meghatározó dolog, ott csak csoportban működtünk egészen nagy kamaszkoromig, akkor 1-2 évig foglalkozott velem is külön Fábián Éva, de addig végig együtt mindent.
0: Tehát akkor ezt át tudtad hozni ebbe a csapatba, hogy a barátság nagyon fontos, és mit jelent ez a bizonyos zenei otthonosság?
1: Ennél a lemeznél az volt a célom, hogy egy picit mindig vonjuk össze a magyar kultúrát azokkal a nemzetiségekkel, azoknak a nemzetiségeknek a kultúrájával, ami hatott a magyar kultúrára és a magyar zenére, és ezért van, hogy például itt a Csáváshiban cigányul is éneklek, a Palackaiban végül is a románul, egy román dialektusban, illetve az Ojszávice, az pedig egy szerb-horvát népdal.
0: Melyek a kedvenc területek? Mert hogy volt egy elejtett mondatod, még próba alatt, hogy nekem a gyimesi, az külön, az egy külön terület, az a legfontosabb talán, vagy az egyik legfontosabb.
1: Igen, igen, az egyik legfontosabb, abszolút. Én biztos ez így a zenei nevelésemből is fakad, de sokkal jobban otthon érzem magam az erdélyi zenében, amiket játszottunk, az mind erdélyi, illetve egy moldvai volt a Kobzos Mátyás mese. Én ezeken a területeken érzem magam otthon, és Gyimes az azért különleges nekem, mert oda a mai napig járok egy Tankóni Gábor Eszter nevű fantasztikusan éneklő idős hölgyhöz, egy igazi hölgy egyébként, csodálatosan énekel, sőt, kiskamaszkoromban ismertem meg, szintén Fábián Évike miatt, és talán ez az egyetlen olyan zene, amivel ilyen értelemben élő kapcsolatom lehet még.
0: Hogyan tudjátok egyébként akkor ezekről az eredeti felvételekről megtanulni, megérezni azt, hogy mi a fontos az egyes zenékben, az egyes dallamokban? Egy eredeti felvétel, akár csak hang, vagy akár képpel, tud olyan érzést hozni, olyan érzelmeket kiváltani, mint amikor mondjuk személyesen találkozol ezzel az idős hölgyel, az adatközlővel, az énekes mesterrel?
1: Szerintem van, hogy tud olyan érzéseket kiváltani. Én egészen meg tudok döbbenni egy-egy felvételen, pont Kingával, aki Kobzolt, vele beszéltük múltkor, hogy olyan moldvai idős asszonyok, akiknek Egyébként én lehet, hogy nem is tudom mindig a nevét, olyan megejtően énekelnek, annyira borzasztó természetesen, hogy örülnék, hogyha ezt sikerülne így nekem is a magam szintjén, meg színterein így csinálni.
0: Mik a terveitek? Azt nem mondjuk el, hogy hol, de ma este például muzsikálni fog megint csak az Amorfati zenekar, szóval ez egy sűrű nap. Milyen a zenekar élete?
1: Igen, ez egy sűrű nap, de azért még eléggé az elején vagyunk a pályának, úgyhogy remélem, hogy, hogy az évek során ez valahogy így megerősödik ez a zenekar, és
0: zenei kísérletek, azok mennyire vonzanak benneteket?
1: Ehhez nagyon különbözően állnak a tagok. Szóval vannak olyan zenekari tagok, akik abszolút az autentikus zenében érzik magukat otthon, és vannak kísérletezőbb tagok, és az én fejemben is több ilyen vágy vagy terv van, ami a legközelebb van, az egy imesi lemez. Azon idén fogunk dolgozni, de bennem vannak ilyen kísérletibb jellegű ötletek is, amihez szintén szerencsére azt hiszem meg tudom találni a társakat.
0: Táncházban énekelsz, muzsikáltok? Táncházat mondjuk.
1: Én nem éneklek táncházban. A zenészek, ők mind több projektben zenélnek, úgyhogy mindannyian muzsikálnak tánc alá. Tánc alá ének az talán kevésbé.
0: De hát ez nagyon fontos, hogy a zene ne veszítse el a tánccal való kapcsolatát, mert hogy ez alapvetően egy tánczene, mondjuk az énekek azok, az magányos műfaj. Mit szeretsz legjobban énekelni? Vagy hogyan, mikor? Mi az, ami megszólal benned? Akár egy jó vagy egy rossz pillanatban?
1: Nagyon szeretem azt, nagyon érdekelnek a szövegek. Nem szeretek olyan szöveget énekelni, aminek nincs értelme számomra. Erre igyekszem odafigyelni.
0: Amihez nem tudsz kapcsolódni érzelmileg?
1: Igen, ez borzasztó fontos nekem, illetve az nagyon jó érzés, hogyha egy olyan atmoszféra teremtődik meg, ahol így van értelme énekelnem, vagy ahol az valaki másnak is jó.
0: És szoktál csak úgy magadban dúdolni, mert hát azt mondják, hogy ez a legkézenfekvőbb hangszer, az embernek a hangja mindig ott van, és ezzel gyógyítani lehet, vigasztalni lehet, örömöt lehet okozni és kifejezni.
1: Abszolút, megnyugtatni magamat, úgyhogy igen, szoktam egyedül is.
0: Köszönöm szépen, visszaengedlek, mert hogy a következő összeállítás egy gyimesi lesz. A Nagyhegyi Tolvaj balladája és Lassú magyarosok szólnak az Amorfati zenekar előadásában itt a Dankó Rádió stúdiójában, ahonnan élő koncerttel jelentkezünk, és még egyszer elmondom, hogy ne feledjék el, a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán nem csak hallhatják, de láthatják is koncertünket.
2: Édes jó Istenem, indítsd meg árvízzel!

Gyimesi összeállítást hallhattak az Amorfati zenekar stúdiónk vendége előadásában, és az utolsó összeállítás pedig egy kalota szegi lesz.

0: A Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncert sorozatának 2024. szeptemberi adását hallották, melynek vendége az Amorfati zenekar volt. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán. Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, 130 pedig megsebesült, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Vadeful azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárca vezető két nappal az ukrán függetlenségi ünnep előtt látogatott Kijevbe. Irán még nem áll készen a megfelelő alkura, így vélekedett az amerikai elnök egy dél-karolinai kampánygyűlésen. Donald Trump hozzátette, jelenleg nem is tudja, kivel kellene tárgyalnia. Az elnök továbbra is amerikai területnek tekinti a hormuzi szoros térségét. Közben az iráni külügyi szóvivő a nemzetközi jogba ütközőnek nevezte azt, hogy az Egyesült Államok a napokban gazdasági hadviseléssel fenyegette meg Iránt. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légiirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P+R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Három fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es ideiglenes újranyitás, a második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. Tanács Zoltán a hónap elején tartott bejárást Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a beázás miatt 2017 óta lezárt népligeti épületben. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balaton felvidéki falu híres alkotóházában. A programban a könyvek mellett helyet kap a zene, a képzőművészet, a színház, a mozgás és az alkotás öröme is. Lesznek felolvasások és fotókiállítás a Szentgyörgyhegyről. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor, a szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
2: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Dankó Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
8: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit. Dankó Extra című műsorunkat hallják szombaton, 11 óra múlt 4 perccel, és ez azt jelenti, hogy itt ül mellettem állandó műsorvezető társam is.
9: Ifjabb Sárközi Lajos még mindig.
8: Köszönjük, hogy újra velünk tartanak, ígérjük, hogy a mai műsor is igazán izgalmas és változatos lesz, mert hogy azt tervezzük, hogy több zenei műfajt is körbeveszünk. És aki segít nekünk ebben, az nem más, mint...
9: Ökrösi Ata László, klarnét művész, aki azt hiszem, hogy nem ismeretlen a Dankó Rádió kedves hallgatóinak, ugyanis rengeteg produkcióban szerepel, többek közt az én zenekaromban is. Szia Lacikám! Üdvözlünk sok-sok szeretettel.
10: Hú, hát ennyi kedves szó után nehéz megszólalni, hát nagyon szépen köszönöm ezt a köszöntő beszédet. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy meghívtatok ebben a csodás műsorban, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek veletek.
8: Szervusz Laci, én is köszöntelek és üdvözöllek. Azt hiszem, ahogy a Lali is elmondta, már nagyon sok mindenki várta ezt a pillanatot, mert hogy amikor mennek ugye a stúdió koncertek, és számos zenekarban te helyet foglalsz, és fújod a kis klarinétodat, akkor sokszor jön egy olyan komment, hogy igen, már megint az Ökrös László fújja, és de szépen énekelt még azon a Dankó klubon. Hát ezt most előrevetíthetjük, kedves hallgatóink, hogy ma Ökrös László, Jata Laci, nem csak klarinétozni, hanem bizony énekelni is fog.
10: Hát nagyon szépen köszönöm, én megpróbálok teljesíteni, minden jót bele fogok adni, hogy a kedves hallgatóknak tudjak teljesíteni, mert igen, engem is sokan megkerestek már, és rám írtak, hogy miért nem csinálom, miért nem éneklek többet.
9: Miért nem csinálod ezt gyakrabban, ahogy a dal is
10: igen,
9: mondja.
10: Igen, hiszen olyan jól esik.
8: Igen, vagy például szokták mondani, hogy igen, tehetséges vagy ebben, talán komolyabban kéne ezzel
9: foglalkozni. Érdemes lenne vele foglalkozni.
10: Már azt is megkaptam, hogy miért nem hagyom a klarinétot, és miért nem éneklek, úgyhogy...
8: Ja,
9: Azért ennyire
10: de komolyra fordítva a szót, igen, sokan megkerestek, úgyhogy most ennek megpróbálok majd eleget tenni.
8: Most még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, azt viszont megpróbálhatnád, hogy úgy énekelsz, hogy közben fújod is a klarinétot.
10: Na, szerintem arra sokan befizetnének, ha azt én összetudnám húzni.
9: Arra még én is.
10: Azt meghiszem, hogy nagy sláger lenne.
8: Na, vegyük tényleg vissza itt a komolyságot, mint a humor, az még azért persze biztos, hogy helyet kap ebben a műsorban, de több komolyságot uraj. Mert azért egy életpályát szeretnénk itt vetíteni a hallgatók elé. Igaz, hogy mi is elég régóta ismerjük egymást, most súgom meg neked, halkan Laci, hogy jövőre lesz 20 éve, hogy találkoztunk először. Na de hogyan találkoztál te a hangszereddel? Milyen családban születtél? Kérlek, hogy mesélj egy kicsit a gyermekkorodról, hogy megismerhessünk jobban.
10: Igazság szerint sokan nem tudják, én miskolci születésű vagyok, ott is nőttem föl, mi öten vagyunk fiú testvérek, mind az öten zenészek vagyunk. Úgy lettem klarinétos, hogy nem volt más választásom.
8: Hogy hát érted?
10: Hatalmas zenés család vagyunk, az Ökrös család, és a testvéreim, a bátyáim, ők már akkor, amikor én pici gyerek voltam, ők már tanultak. A nagy testvérem, a legidősebb, a Pistő prímás, a másik bátyám nagybőgős, a harmadik bátyám cimbalmos, és akkor én, azt nem tudják sokan, én 8 éves koromban elkezdtem Miskolcon zongorát tanulni. És hát megmondom az őszintét, szerettem, jól is ment, de amikor meghallottam őket gyakorolni, a testvéreimet, a három bátyámat, ugye a cimbalom bőgő és a hegedű, meg apukám az klarinétos, ők meghallottam gyakorolni, és így, úristen, hát én meg a füleliszeket zongoráztam, és nagyon szerettem azt is, de valahogy nem találtam benne a helyem. És akkor úgy voltam vele, hogy hoppá, ez így nem lesz jó, hát én is köztük akarok lenni, meg ezt szeretném csinálni, mert a vér, meg minden az így dőlt belőlem. De hát apukám még nem szerették volna, hogy klarinétos legyek.
9: Bocsánat, nekem ez lett volna a kérdésem, hogy apukád szerette volna, hogy ne cigányzenész legyél, vagy mi volt az oka, hogy a zongorát választották neked?
10: Igazság szerint azért választották a zongorát, mert így, ahogy mondod, nem szerették volna, hogy nem is az, hogy cigányzenész legyek, hanem az, hogy klarinétos legyek. Uh-huh. Mert ugye már a többi hangszer foglalt volt, mert ott voltak a bátyáim.
9: Igen.
10: Akkor még ugye az öcsém nem volt meg, de van egy öcsém is, ő hegedűs és zongorázik, most már ő is zongorázik, de visszatérve, igen, ők nem szerették volna, hogy cigányzenész legyek, mégis, hogy klarinétos legyek, mert hogy ilyen kis vékony gyerek voltam, és hogy majd mindig azt mondta apukám, hogy jaj, majd elszédülsz, kis vékony gyerek vagy, hát azt fújni kell, fiam, nem tudod. Na és akkor volt egy olyan sztori, hogy voltam olyan 8 éves, és az iskolába menet, jött egy bácsi, aki el akarta adni a hangszerét, volt egy klarinétja. És hát apukám mondta, hogy hát neki nincs szüksége klarinéta, mert neki van. De hát csak nem hagyta békén a bácsi, hogy de hát azért jó lesz az majd neked, meg majd eladod, meg izé, blablabla. És mondta apukám, jó van, hozz fel hozzám, és akkor megnézt, apu megvette, berakta a szekrénybe. Nem nyújt hozzá senki, és engem úgy izgatott a dolog, hogy hú, ott van az a klarinét, hát nem veszi ki senki, és én mindig mondtam apunak, hogy mutasd már meg, hogy kell összerakni, meg hogy kell belerakni a nádat, és akkor így idő elteltével azt vették észre, hogy nem is gyakorlom a zongorát, nem érdekel, hanem csak a klarinétot bizizgálom, így rakosgatom jobbra-balra. Az évek múltán, rá egy 2-3 évre, ugye felköltöztünk Budapestre, szüleim ott hagyva mindent, apukám a muzsikát, pedig egy nagyon jó helyen játszott, de úgy voltak fel, hogy a gyerekek miatt fel kell, hogy költözzenek Budapestre, hogy itt jobb a lehetőség, hogy tudjunk tanulni. És ez így is lett, és amikor felkerültünk, akkor mondtam, hogy én klarinétos akarok lenni. És akkor mondták, hogy jó fiam, ha ennyire akarod, akkor az lesz, és akkor beadtak a Rajkó zenekarba, és ott kezdtem el igazából klarinétozni.
8: És hányat írunk ekkor?
10: Fú! Hát az évszámokban nagyon rossz vagyok, de ilyen 14 éves lehettem. Uh-huh. Elég későn kezdtem el klarinétozni ahhoz képest.
9: Uh-huh. Bocsánat, ide engedjetek meg egy személyes történetet, bár nem rólam szól ez a műsor, de talán ez egy érdekes történet lehet. Én meg majdnem klarinétos lettem egyébként.
8: Na, mert és akkor ez hogy történt?
9: Ez úgy történt, hogy a családnak nagyon jó barátja volt a nagypapáimnak, a Zsákai Piros László, aki egy nagyon hát híres klarinétművész volt. És ő nagyon szeretett engem gyereknek, és adott nekem egy kis eszklarnétot ajándékba. Akkor lehettem, én tudom, akkor 5 éves voltam, és egész nap klarnétoztam, képzeljétek el, és magamtól megtanultam már ilyen pár kisebb csárdást. A Laci bácsi megmutatta, hogy hogy kell megfújni, kikeresgettem a hangokat, tehát úgy volt, hogy én klarnétos leszek, mindenhova vittem magammal. Aztán egyszer egy koncertről hazajövet, anyukám taxiba ült, és együtt jöttünk haza, akkor is nálam volt a klarnét, és képzeljétek el, elhagytam a taxiba a klarnétot.
10: Ez volt az én szerencsém. Valószínűleg akkor te legyél a klarinétos is.
9: Hát azért nem biztos. Na mindegy, az a lényeg, hogy ugye akkoriban még nem volt rádiótelefon, hogy tudtunk volna utána menni, és végül is elhagytam a kis klarinétomat, és ezért nem lettem klarinétos.
8: Na, de hál' Istennek, a hegedűhöz jól értesz, és van nekünk egy kiváló klarinétosunk, nevezetesen a mai vendégünk Ökrös Jata László, majd az, hogy mitől vagy te Jata, arra rátérünk egy kicsit később, de most én azt mondom, hogy már is zenéljünk egy kicsit. Mi az, amit beterveztél ide a mai műsorba, amit szeretnél először elfújni?
10: Igazság szerint azt terveztem, amit legelőször megtanultam, nótát. Apukám papájának a nótája volt ez. Sajnos ő úgy ment el, úgy távozott el, hogy ezt a nótát fújtam neki el utoljára.
8: Mm. Melyik
10: és
8: ez a nóta?
10: Ennek a nótának a címe az, hogy sose nyíljon kiskertembe, kék ne felejts, meg az a piros rózsa.
8: Hát akkor hallgassuk meg ezt a gyönyörű nótát itt a Dankó Rádióban, Dankó Extra című műsorunkban, ahol a klarinétot nem más, mint Ökrös Jata László fújja. Közreműködik Ifjabb Sárközi Lajos hegedűn.

0: Továbbra is Dankó Extra itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a mai főszereplőnk a klarinét mellett a megszólaltatója, Ökrösi Ata László. Ma már hallottunk egy remek nótát, és még mielőtt felcsendült ez a gyönyörű melódia, én utalást tettem arra, hogy megtudjuk, megkérdezzük ma Ökrös Lászlótól, hogy mégis is mit jelent ez a jata szó. Mert hogy tőlem is nagyon sokan kérdezték, hallgatók is, akár egy Dankó klubon, de nem nagyon tudtam rá válaszolni, hát itt az alkalom.
1: Szerintem még mi se tudjuk, a muzsikusok.
0: Na tessék,
2: hogy senki, igen.
0: Szerintem te se tudod.
2: Egyébként egy nagyon egyszerű története van, ugye hát ez apukámról ragadt rám, és nem csak rám, az összes, mi öten vagyunk fiúk, és mindenkit úgy hívlak, hogy Jata Pisti, Jata Józsi, Jata Laci. Szóval, igen, úgy, hogy Ökrös László. Úgy nem is, hogyha azt mondják az embereknek, ki a klarinét, hogy Ökrös Laci, az ki? De hogy úgy, hogy Jata Laci, úgy tudják. Szóval ez onnan arad, hogy apukám kiskorában nagyon sokat mondogatta ezt, de ő sem tudta nekem elmondani, hogy valamire nagyon sokat mondogatta az, hogy Jata, Jata, és akkor a mamámék, ugye apukámnak az anyja, így rá, mindig a Jata, hát ez mindig a Jatát mondja, hát ez mi? És akkor így rajta ragadta ezt, hogy Jata. És akkor úgy meg, utána meg ránk.
1: Igen, érdekes, hogy régen még egyébként voltak ilyen becenevek. Igen. Igen. Ez szerintem egyre ritkább.
0: Igen, igen, de ez a Jata, ez egy kitalált szó végül is. Gondolom lehet, hogy egy dallamból, vagy egy ritmus.
2: Lehet,
0: vagy...
2: Igen, lehet ő is, amikor tanult, vagy amikor ugye klarinétozott valamit, vagy nem tudom, nézett valami ritmus képletet, és akkor úgy jegyezte meg, hogy Jata, Jata, de sokat mondogatta, és akkor így rajta mellett, hogy Jata Pista.
0: Na, hát igen. Akkor kérem szépen, ezt igen, is megmondtuk. Nem hiába jöttük ma össze, ez biztos. Na, de mesélj még a gyerekkorodról. Milyen gyerekek voltatok? Ti jól tanultatok? Volt veletek probléma? Mert azért, szóval az a gyerek, akinek ugye sokat kell gyakorolnia, egy ideig, óráig ő azt viseli, de aztán látja a többieket focizni, teniszezni, nem tudom én rohangálni a játszótéren, és kicsit renitensé válnak. Nálatok is volt ilyen időszak, vagy ti szorgalmasan fújtátok, húztátok, ahogy az a nagykönyvben meg van írva?
2: Igazság szerint nagyon sokat gyakoroltunk, mert mai napig szerintem az összes fiú testvérem minden, mert ugye tudjuk azt, hogy ha valaki egy muzsikus, annak minden nap a kezébe kell venni a hangszert, és gyakorolni kell, és csinálni kell. De hál' Istennek minket úgy nem kellett, mi így magunktól tényleg így nekifogtunk, én beleszerelmesedtem a klarinétba. Uh-huh. És így mindig a kezembe volt, sőt, velem azért veszekedtek már sokszor anyuik, hogy fiam, tedd már le, hát már az egész ház tőled zeng, egy kicsit születeivel elszédülsz. Ja, de és akkor így összejöttünk, de amikor meg nekik, ugye bekerültünk ide, a Népszállt utcába laktunk, ide kerültünk fel Budapestre először, és az a jó, hál' Istennek, olyan szomszédságunk volt, aki örült, hogy gyakorolunk, de mert jó. Hallgatták, kiültek ott, iszogattak, és akkor rázendített öt fiú, na, utána ugye már megvolt akkor az öcsém is, ő akkor még hegedült, és öten rázendítettünk, hát olyan volt, mint egy bálba lettek
1: volna. Hát ez egy
2: alakó.
1: Komplett cigánybál voltálatok minden nap.
2: Így van. Úgyhogy nekünk nagyon jó hangulatba telt maga a gyakorlás, maga a gyerekkor is, de megvolt a gyerekkorunk is, játszottunk, de azért tudtuk a kötelességünket, hogy ez kell. Hogyha mindig apukám azt mondta meg anyukám, fiam, akkor csinált, ha tényleg tiszta szívvel, lélekkel, és a beleadsz mindent. És mi ezt így megfogadtuk is.
1: De talán nektek ez könnyebb lehetett valamilyen szempontból, azért én is tudok ebben nyilatkozni, nekem is ugye az öcsém zenész, és mi is együtt gyakoroltunk. Na aztán főleg, ha öt zenész összejön, akkor az egyik inspirálja a másikat.
2: Így van. És akkor volt olyan, mit tudom, hogy valamik, amikor nekem nem volt, vagy a másiknak nem volt, jó van, gyere már, vedd fel a hangszert, ne szórakozzál, hát muszáj. És akkor így belehoztuk egymást.
0: De jó, ez nagyszerű. És amikor ugye a Rajkó zenekarba te elkerültél, az mikor
2: igen,
0: is 14 volt?
2: 14 éves voltam, amikor éves bekerültem a Rajkó zenekarba, akkor még úgy volt, hogy volt kis zenekar, nagy zenekar és a profi zenekar.
0: Mi volt a különbség? Oké, a nevében benne
2: hát
0: van,
2: maga,
0: de mégis...
2: Ugye, maga a korosztály is különbség volt, meg az, hogy ugye zeneileg ők már fejlettebbek voltak. Én a korombeliekkel voltam, akkor még, hogy bekerültem, de hál' Istennek egy két évre rá engem beraktak a profi Rajkó zenekarba. 16 évesen már velük játszottam, velük jártam a világot, külföldet, amire nagyon büszke vagyok, voltam a pápánál is, úgyhogy rengeteg helyet, meg annyi mindent tanultam, nagyon sokat köszönhetek nekik, mert megtanítottak maga a viselkedésre, a szorgalomra, a tényleg a hangszerhoz való hozzáállásra, úgyhogy nagyon jól, és nagyon örök neki, hogy oda bekerültem, és a szüleim ezt meghozták, ezt az áldozatot. 8 évig voltam a Rajkó zenekarban, ott kijártam az iskolát, ő elvégeztem, tehát kijöttem, és bennem volt egy ilyen, hát ilyen megfelelési kényszer, én bementem, akkor még volt ez az OSK, Országos Szórakoztatószeri Központ, és ott tettem egy vizsgát, akkor még Kálai Kisernő volt, Kossuth Lisztdíjas karnétművész, akkor Szirmai Laci bácsi, meg rengeteg eszelyenő, és akkor oda be kellett mennem, akkor voltam 18 éves, múltam, és akkor ott egy komoly vizsgát kellett tennem.
0: Nem olyan régen járt nálunk Hegedűs Valér, aki hát egy-két évvel korábban tette le ezt a vizsgát az OSK-ban, tehát lehet, hogy változtak a követelmények, de amikor te bent voltál, akkor milyen repertoárral kellett érkezzél?
2: Hát igazság szerint az több száz dal volt, abba volt operett, abba volt klasszikus zene, cigányzene, zeneelmélet, hát ott ki voltak rakva a borítékok, és abból húznom kellett, és akkor ott nem volt kecmec, ott el kell, vagy tudtad, vagy nem.
0: Volt, amitől félned kellett, hogy esetleg olyat húzol?
2: Igazság szerint nem akarok nagyképűleg tűnni, de én erre nagyon felkészültem, mert szinte egész gyerekkoromban erre készültem, hogy majd akik ott voltak a zsűritagok, hogy én ott megmutassam, hogy én ezt miért kezdtem el, és hogy miért csinálom. De voltak érdekes dolgok, például Ernő bácsi, Kálai Kisernő mondta nekem, hogy amit eljátszottam, húztam egy nótablokkot, és elfújtam, és mondta, hogy jó van, de most akkor ezt légy szíves, játszd el másik hangnembe. És akkor mondott egy hangnemet, hogy kezd el középről ezt a nótát, ugyanezt is. Szóval voltak, egy kicsit megizzadtam, meg hát ilyen emberek előtt.
0: Hát
2: amikor emlékszem, fölkerültem Budapestre, megláttam tényleg a Kálai Kisernőt, meg a Járóka Sándort, meg Boros Lajos, hát nekem ezek olyanok voltak, mint tényleg más emberek, mint Michael Jackson.
0: Hát persze, abszolút megértem. És ha jól emlékszem, volt egy olyan dankóklub, és lehet, hogy most is az a hangszer van nálad, ami az említett Kossuth Díjas művésztől maradt rád.
2: Hála jó Istennek, elég, hát nem tudom, ez nekem hatalmas dolog, ami úgy indult, hogy ugye megismerkedtem Ernő bácsival, Kálai Kisernővel, valahogy nagyon szimpatizáltunk egymással. Szerintem látta rajtam azt, hogy én ilyen, hogy mondjam, alázatos vagyok, tényleg a hangszeremhez is, meg maga a zeneihez is, és egyszer csak csörgött a telefonom, és fölhívott magához, hogy szia, az, hogy Kálai Kisernő vagyok. És hirtelen így megfagyott a levegő a telefonból, hogy mondom, most úristen, mondom, mit akart tőle, mondom, hát mondom, csókolom, tiszteletem. És akkor mondta, hogy menjek fel hozzá, felmentem, beszélgettünk, és akkor kibontotta a tokját, és mondta, hogy mit szólsz ez a klarinéthoz? Hát mondom, Ernő bácsi, hát ez úristen, hát az összes felvétel, amikor láttam a tévébe, rádióba, hát mondom, jó, akkor azt szeretném, hogy ez nálad szóljon tovább. És akkor ezt kimondta, és akkor így, mint akit leöntöttek forró vízzel.
1: Mondom, hát azért ez nagyon nagy megtiszteltetés, és azért azt tegyük hozzá, aki nem ismerte az Ernő bácsit személyesen, ő azért nem mindenkivel volt ilyen, tehát ő azért tartott egy három lépés távolságot, szerintem nagyon helyesen tette.
2: Igen.
1: Ez szerintem rajtad kívül nem, de ez be is bizonyosodott, hogy nem csinálta meg más.
2: Nem, és ez nekem ott tényleg így lefőtt a kávé, azt mondtam, hogy úristen, most mi? És így ültem, és akkor mondta, hogy tényleg komoly, és akkor fújt meg. Hát mondom, ez még tetőzik rá, még mondom, fújjam is meg, így is remegett a szám, kezem, minden bajom volt, és akkor itt igen, ott ült még a drága felesége is, és akkor ott megfújtam a klarinétot, és így egymásra néztek, és akkor hát így hullott a könnye, tényleg, és akkor én is rossz, végem volt, reszkedtem minden, de most is beszélek róla, és
0: látom,
2: tényleg így minden bajom van.
0: Látom,
1: hát ezek az olyan dolgok, ami egy muzsikusnak többet jelent, mint egy, hát nem tudom, mint egy Grammy-díj.
0: Igen, így van. És akkor jól sejtem, hogy ez a hangszer van most nálad?
2: Most őt hoztam el, igen.
0: Hát akkor szerintem most emlékezzünk meg együtt Kálai Kisernőről, a Kossuth és Lisztdíjas klarinétművészről, és éppen az ő hangszerén fog most szólni a Holdfény Szerenád, mert hogy ezt beszéltük meg így előre. Ökrös Jata László klarinétozik, kísér, illetve, hogy is mondjam, másképp közreműködik ifjabb Sárközi Lajos hegedűn. Tartsanak továbbra is velünk!

0: mai vendégünk Ökröshete László, klarnétművész, akit most megkérnék nagy tisztelettel, hogy mutassa be klarnétot, milyen a felépítése, és szerintem van ott még egy-két érdekes történet.
1: Kezdeném a legelejéről, hogy sokan nem tudják, hogy a klarnét az igazság szerint honnan ered. A 17. században volt egy ilyen Chalumeau nevű, olyan, mint egy duda, egy furjához hasonlított, de még nem volt annyira kidolgozva, nem voltak rajta billentyűk, csak

0: hangokat, a felsők, hogy azok is erősebben szóljanak, és legyen egy felső lágja ennek a hangszernak.
1: De ez mit jelent, hogy oktávváltás, vagy kvártváltás, vagy kvintváltás?
0: Ez még ugye későbben, mert ezen egy oktáv volt csak, ezen a hangszeren. Ez egy ilyen kvintet váltott, semmi mást, utána az évek múlásával több billentyű lett rajta, nagyobb lett. Na most a klarinétnek az érdekessége, hogy ez nem oktávváltó van, hanem duodecimalváltó van. Szóval 12 hangot vált. Ha én fújok egy, hát most nem tudom, hogy magyarázom, hogy a közönség is, vagy a hallgatók, hogy én megfújok egy A hangot, akkor ő egy felső, ha megnyomom a váltót, akkor egy felső E fog megszólalni, szóval nem kvint fog megszólalni, hanem még egy, ugye egy oktáv, és még plusz 5 hang, fog megszólalni. Ugye ez a modern klarinét, ez már teljesen más hangja lett, erősebb hangja lett, a magasabb, több oktávos lett, most már 3,5 oktávos, ugye. Több hangolás is lett belőle. Uh-huh. Lett belőle A klarinét, B klarinét, S klarinét, C klarinét. Na most ezek azért fontosak, mert például a Mozart az Ádúr klarinét versenyt, ugye azt A klarinéton kell játszani. Szóval a keresztes hangnemekben van az A klarinét, a B-sekben ugye a B klarinét. Szóval ez azért van kitalálva, sokan szokták nézni, akik járnak Dankó klubba, vagy hallgatják, meg nézik a Facebookos lájokat, hogy én is cserélgetem a hangszert. Szóval az nem azért cserélgetem, hogyha elromlik, és akkor fölveszem van másik, hanem azért, hogy az adott
2: más hangnemben játszunk.
0: Így van, hogy az adott darabnak megfelelően azt a klarinétot veszem föl.
2: És akkor az a klarinét, amit az Ernő bácsitól kaptál, az milyen rendszerű?
0: Na most ez a másik. Ugye maga a klarinét, amikor a 17. század, 18. században, ugye Németországból ered, és ők csinálták, ugye ez német rendszer. Más az új rend, utána később már kifejlesztettek egy böhm klarinétot, az francia rendszerű, ott is más az új rend. De így a hangjában nekem van különbség. Én 20 évig a böhm rendszeren játszottam, és utána egyet gondoltam, és áttértem a német rendszerűre, mert annyit néztem a felvételeket, Puporka András, Kálai Kisernyő, Zsákai Piros, Kecskés Sándor, mindezen a német rendszerűről játszottak.
2: Ez még a régi iskola.
0: Ez még a régi, igen. Így van.
1: De így a gondolkodásnak is át kell fordulni erre, nem? Tehát, hogy más a szisztéma.
0: Teljesen más. Olyan, mintha valaki odaülne, vagy felvesz egy hegedűt, és más hogy lenne hangolva.
1: Más húrozás mondjuk esetleg.
0: Értem. Nagyon érdekes a klarinéta, egyébként egy nagyon kényes hangszer ebből a szempontból, mert az se jó, ha meleg van, az se jó, ha hideg van.
1: És akkor még ott van ugye a feje.
0: Az se mindegy, igen, hogy a fej, milyen fej, de ez mindenkinek a szájához kell ugye igazítani.
1: De ez akkor azt jelenti, hogy van vékonyabb, vastagabb, szélesebb, hogy kell elképzelni?
0: Méretek vannak inkább. Nem akarok most márkákat, most nagyon sok márka van belőle, de inkább a méretek. Van, ami kisebb húzás, az azt jelenti, hogy kevesebb levegő kell bele. De viszont akkor nem szól olyan nagyot. Van nagyobb húzású fúvókák, amit nagyobbat szól, de viszont nagyobb levegő is kell. Szóval minden embernek meg kell találnia, ez nem úgy van, hogy mondtam, én leveszem és odaadom a kollégának, hogy tessék, neked adom, és akkor fújjál rajta, mert az neki lehet, hogy nem jó az ő tüdőkapacitásához, vagy mindenkinek más a szája is. Mindenkinek hozzá kell állítani, igazítani.
1: És akkor még, ami megszólaltatja, ami a rezgést adja,
0: hát,
1: ugye
0: ami
1: a fúvókában?
0: A legfontosabb, az a nád. Az egy bambuszhoz hasonló ilyen fűféléből készül. Kemény anyaga van, de mégis rugalmas, hogy tudjon ugye rezegni. Ez van, hogy 4-5 évig is szárítják.
1: Tényleg?
0: Mire, persze, így van, mire eléri azt a erősséget, azt a méretet, azt a rezgésszintet, hogy meg tudjon szólalni, mert ennélkül nem meg se szólal a klarinét.
1: És akkor, ha jól tudom, ezt is nedvesíteni kell, tehát nem elég maga az, hogy 4-5 éven keresztül szárítják, hanem...
0: Nem, igen, természetesen nedvesíteni kell, mert ha csak úgy felrakom magától, és rárakom a fúvókára, akkor csak csipog, nem lesz meg az a rezgés. Szóval a ned, a nyárned, vagy valaki víz alá rakja, akkor az adja meg a rezgést. Szóval annélkül meg sem szólal.
2: Mi zenészek tapasztaltuk például, hogy a klarnétosoknak ez egyfajta mánia, a nád.
0: A nád.
2: Tehát van, amikor egy este, például a Puporka Bandi, nagyon sokat muzsikáltunk együtt, volt, amikor egy este alatt 20 nádat is cserélt, mert éppen nem tetszett neki, és nem mindig kapott jó minőségű nádat.
0: Ez az igazság, hogy rengeteg fajta nád van, rengeteg minőségű nád van, de például én is, ha veszek egy doboz nádat, abból körülbelül, egy dobozban 10 darab van, és abból a dobozból körülbelül 2-3, ami jó. Mert ugye nem tudnak egyformát, tehát nem lehetetlen megcsinálni, mindig egy. De már kitaláltak, viszont ilyen fejlett világ van, hogy kitaláltak műanyag nádat.
1: Műanyagnál.
0: Igen. És az bármikor felrakja az ember, az mindig szól, ha fúj, ha esik, ha hóesés, ha vihar van, de viszont...
1: A hangja nem olyan,
0: viszont
1: nem?
0: A hangja az nem.
1: Én élesebbnek gondolnám.
0: Igen, meg ilyen dudásabb. Ilyen nekem nem bocsánat, aki azt használja, elnézést kérek, mert valakinek bevált, de nekem ilyen mű.
1: Na, hát kedves hallgató,

0: Hallgatóink most betekintést nyerhettek a klarinét felépítésébe is, de nekem még eszembe jutott valami, hogy maga a klarinét test, az például milyen fából készül?
1: Hát valami grendilla fából, igazság szerint az, ami elterjedtebb. Most már van műanyag klarinét.
0: Azt tudom, igen. Mint hogy van műanyag szakszofon és műanyag harsona.
1: Igen, minden, mindenből van most már, úgyhogy de ja, grendilla fából ennek van a legszebb hangja.
0: Kedves hallgatóink, itt a Danko Extrában a klarinétról hallottunk, tehát egy kis kortörténetet, bemutatót szóban, ezt most képben nem fogják látni, de adandó alkalommal majd lehet, hogy erre is sor kerül. Most viszont én a mondó vagyok, hogy újra zenéljünk egy kicsit. Nem tudom, hogy maradsz a klarinétnál, vagy esetleg azt most eldobod, és énekelnél valamit.
1: Én most mi legyen? Eldobnám.
0: Eldobod? Jó, de ne olyan messzire, vigyázzunk Erzső bácsi klarinét.
1: Nem tudom, hát most így akkor nem tudom, megpróbálok valami olyat, ami a közönségnek is ilyen ismert lehet.
0: Legyen meglepetés?
1: De szerintem ezt majd én még kitalálom, és akkor legyen ez egy, szerintem egy meglepetés.
0: Legyen meglepetés.
1: Ez a pillanat.
0: Így van, improvizálunk, mert hogy ettől is szép ez a szakma, mármint a muzsikálás. Tartsanak továbbra is velünk.

0: a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják a mikrofonnál. Budai Beatrix és...
1: Ifjabb Sárközi Lajos.
0: Na meg persze Ökrös Jata László, klarinét, muzsikus, művész, és hát most már hallottuk a mai adásban énekelni is, nem csak Dankó Klubban, hanem ezúton szeretném bejelenteni mindenkinek, hogy már énekes rádió felvételünk is van Jata Lászlótól, és szerintem lesz is még a mai adásban, mert ahogy így körbenéztem itt rajtatok, én még érzem az erőt, lesz itt még
2: van
0: valami.
2: Még bennünk,
0: van még bennetek.
2: Kedvet kaptam én is.
0: Na, beszélgessünk arról, hogy milyen zenekarokban muzsikáltál, kikkel játszol manapság, és esetleg vannak-e valamilyen terveid, álmaid. Sajnos rá kell térjünk arra is, hogy esetleg olyan, ami nem valósult meg, mert nagyon sok nagy muzsikus már eltávozott közülünk, vagy most felteszem a negyedik kérdést így egy percen belül, hogyha visszautazhatnál az időben, akkor melyik zenekarban fújnál szívesen?
2: Hát hál' Istennek elmondhatom, hogy rengeteg zenekarban játszottam. Tényleg 16 éves, ugye 14 éves Rajkóba, 16 évesen már bekerültem a profiba, és onnan ugye már elég sokan megismertek. A Lalival kisgyerekkorunk óta együtt játszottunk, az apukájával is, az idősebb Sárközi Lajossal is. És ugye én bekerültem hozzájuk a zenekarba, a Lalékhoz, az idősebb Sárközi Lajoshoz, és onnan ugye nagyon sokan megismertek. És akkor mindenki azt mondta, ja, ez a Jata gyerek. Fú, hát ez tényleg, tényleg ügyes. És akkor így repültem egyik zenekarból a másikba, Lakatos Miklóssal, Ifjabb Sánta Ferenccel szegényel, ő is elhunyt, ővel nagyon sokat jártam ki külföldre is. Akkor, fű, most így hirtelen elnézés, akit így nem tudok fel, de nem is tudom, szinte már azt lehetne mondani nagy képűség nélkül, hogy kivel nem, mert mit szinte végigjártam az összes ilyen nagy zenekart.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem a rádiófelvételek 80%-án is mit szerepelsz, úgyhogy tényleg egyszerűbb azt mondani, hogy kivel nem muzsikáltál.
2: Úgyhogy tényleg, hogyha így az időben visszautazhatnék, hát persze Boros Lajossal nagyon szerettem volna, egyszer játszottam vele, de hát akkor már idős volt szegény, és nem tudtam vele többet játszani. Hát természetesen Járóka Sándorral nagyon szerettem volna, hogyha visszamehetnék az időben. A vágyaimról meg, hogy mit szeretnék, igazság szerint nagyon szeretném, mert mi ugye öten vagyunk fiúk. Az egy nagy tervem, hogy egyszer tényleg így az öten így színpadra állni, és akkor megmutatni a
3: Jata család.
2: A Jata, én bemutatni, régen volt a Jackson 5, így bemutatni a Jata 5-ot, bemutatnám, és így jó lenne így csinálni egy közös lemezt, egy közös felvételt. Anyukám egyébként nagyon jól énekel, akkor a gyerekeim is, hála jó Istennek, ugye azt nem is mondtam, mert tényleg van két szép, gyönyörű gyerekem, van egy 17 éves nagylányom, és van egy 8 éves lányom.
3: Bocsánat, mind a kettő nagyon tehetséges.
2: Köszönöm szépen, úgyhogy hál' Istennek. A feleségem is, hál' Istennek, hogy jazz tanszakra járt a Szófia utcába. Úgyhogy szeretnék egy ilyen hatalmas, ilyen családi nagy zenekart is, akkor így megmutatni, hogy itt vagyunk, és tessék van.
0: De jó lenne, nem, hogyha hallja valaki esetleg egy mecénás, egy támogató.
2: Akkor nagyon szépen köszönjük a támogatást.
3: Tessék egy jó ügy mögé állni.
0: Egy jó ügy mögé állni, és én pedig megpróbálok arra ígéretet tenni, hogy a mikrofont és a gorzsit visszük, hogy ezt meg is örökítsük.
2: Hát köszönöm.
0: Mi viszont, ahogy már az adás elején említettem, hogy a 2007-ben találkoztunk, azon a bizonyos Ne felejts nótason. Akkor hány éves is voltál? Figyelj, 2007, akkor voltál 20 éves. Voltál 20 éves. Akkor magyar nóta énekeseket kellett kísérned. Igazából mennyiben, ugye ma már hallottunk egy örökzöldet, könnyű zenét énekelni, én tudom, hogy nagyon szereted a jazzt. Te hogyan és miben találod meg az egyensúlyt? Ugye Laliról is tudjuk, hogy minden műfajban megtalálja a helyét, minden műfajban játszik, ahogy, és én azt gondolom, hogy ez rólad is elmondható. Szerinted ez hogy lehet úgy profin csinálni, hogy tényleg ne az legyen, hogy műkedvelő, hanem igen, ő műértő, ő jól játszik jazzt, klasszikus, magyar nótát. Mi ebben a titok?
2: Hát nagyon sokat kell gyakorolni.
0: És még gyakorolni is kell?
2: Hát rengeteget kell gyakorolni, persze.
3: A legfontosabb.
2: Hát igazság szerint ugye a klarinét az egy olyan hangszer, nagyon sokat lehet hallani, a klezmer az nem is, az nélkülözhetetlen klarinét nélkül. Ugye a jazz világában is, a klasszikus zenében is, cigány zenében is, szóval ez egy olyan hangszer, amit nagyon sok helyen ugye lehet használni, csak nem mindegy, hogy. Tehát, hogy nem mondj, ne bántsak meg senkit. Ugye hűnek kell maradni ahhoz a stílushoz, amit az ember játszik éppen. Szóval egy klasszikus darabot nem fújhatok el úgy, mint egy magyar nótát. Szóval de egy jazz sem játszhatok el úgy, mint egy magyar nótát. Szóval azt tudni kell, hogy mikor, és a klarinét nagyon kényes, szóval a szájtartás nagyon lényeges a levegőbefújás. Úgy lehet ezt csinálni, hogy hát az ember sokat gyakorol.
0: És gondolom sok, és sok olyan zenét hallgat.
2: És rengeteg, ami, hát az meg nélkülözhetetlen.
0: Ami hogy, stílusában hogy faragja az embert.
2: Úgy fekszem ma is le, meg úgy feküdt a gyerekkoromban is, hogy fölrakom a fülest, és akkor én, ha csak ráállok, akkor csak klasszikus hallgatok.
0: De jó.
2: Vagy csak ha ráállok, akkor csak jazzt hallgatok. És akkor így az emberbe akarva, akaratlanul, hogyha mondjuk játszunk egy jazzt, akkor így a fülébe ugrik egy motívum, hogy hú, hát ez tényleg, hát ez most honnan jött? Hát onnan, hogy hallottam már.
3: Hát igen, sokan hallgatnak zenét, de ehhez kell, bocsánat, egy tehetség is. Aki felismeri azt,
0: kell egy érzék
3: hozzá. Egy érzék, így van. Tehát így, ahogy mondod, rengeteget kell foglalkozni a zenével, de ha a jóisten nem adott rá képességet, igen. Akkor nem működik.
2: Igen, akkor igen. Nem működik. Viszont az is igaz, a fordított, hogy hiába van valakinek nagy tehetsége, hogyha ugye nem foglalkozik én vele.
0: Hogy... És te mit szeretsz leginkább játszani?
2: Hát természetesen a magyar nótát.
0: És miért?
2: Imádom. Hát ezt hallottam gyerekkoromban, hát amikor anyukám nekiállt a konyhába főzött, emlékszem, kisgyerek voltam, sütés, főzés, hát az nem volt olyan, hogy ne szóljon a rádió, vagy hogy a testvéreim ne gyakoroljanak, anyul énekelt. Hát megmondom az őszintét, amit tanultam magyar nótát, pedig apukám klarinétos. Rengeteget tanított ő is, rengeteget foglalkozott velem, aminek nagyon hálás vagyok, és nagyon büszke vagyok, hogy ilyen szüleim vannak. De hát a legtöbb nótát anyutól tanultam.
0: De jó.
2: Mert odajött, és akkor mondta, hogy fiam, ismered ezt a nótát? És akkor mondtam, hogy melyiket? És akkor mondta, hogy ezt? Hát mondom, ezt nem. Hát ezt ne csináld, hát akkor ezt gyere, és akkor elénekelte nekem, de és jó. Akkor megtanultam.
0: De
2: és
0: jó.
2: Akkor utána megint mondta, ezt ismered, oda annyi lekötek egyé már, mutasd meg is. De tényleg viccet félretéve rengeteget tanultam tőlük.
3: Így van, egyébként a régi cigányasszonyok sokszor több nótát ismertek, mint rengeteg prímát. Talán a ifjabb Járóka Sándor tudta a legtöbb nótát, de ő is, ha valamit nem ismert, akkor nagyon sokszor cigányasszonyokhoz, idősebb cigányasszonyokhoz bizony bekopogtatott, és azok tudták, és megtanulta tőle.
0: Óriási.
3: Bizony.
0: Na hát akkor, ha már így ennyire belemerültünk a magyar nótába, és az, hogy édesanyád milyen sok nótát tanított neked, akkor egyet elénekelnél a mai adásban?
2: Természetesen, és köszönöm a lehetőséget.
0: Melyik lesz ez?
2: Szeretném édesanyám nótáját elénekelni, ami úgy szól, hogy kisgyermek koromban piros csákót kaptam karácsony estére.
0: Ezt halljuk most itt a Dankó Rádióban.

két kezéből csillogszórók gyújtak.

életemben. Egyszer egy szép estén felvett az ölébe, mesét mondott nékem. Jancsi Juliskáról, meg arról a

engemet kimosta, azt a rongyos kis nadrágom foltozgatta nékem azokon a hosszú éjszakákon. Hát ez a legszebb emlék az én élet.

0: Itt a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink, továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják, melyben a főszerep a klarinété és Ökrös Jata Lászlóé, akit már nagyon sok stúdiókoncerten láthattak Dankó Klubban énekelni is, és a szeretett hangszerét megszólaltatni. És ez így volt, és van is a mai adásban. Ugye van két szép lányod, igen, és mondod, hogy ők is nagyon tehetségesek. A mai világban sok olyan történetet hallottunk már. Volt itt nálunk már legidősebb Déki Lakatos Sándor is, aki elmondta, hogy az unokák már nagyon nem nagyon ösztönözte arra, hogy muzsikáljanak, mert a lehetőség egyre kevesebb. Ne is feszegessük tovább ezt a témát, de hogy te hogyan képzeled el a lányaid jövőjét?
1: Igazság szerint olyan nagyon sok beleszólásom nincsen, mert hál' Istennek nagyon komoly véleményük van az életről, a nagylányomnak is. Igazság szerint ő eldöntötte már körülbelül 8 évesen, hogy ő énekes lesz.
0: És ettől nem tágít.
1: És ettől nem tágít, hál' Istennek, vagyis én örülök neki. Hogy mondjam, ő nagyon tehetséges, és rengeteg verseny nyert már, de inkább ő a pop világába szeretne így utazni, jönni, menni. Támogatom mindenbe, amiben tudom, mert örülök neki természetesen, hogy viszi hát tovább. Persze. Igaz, hogy már ez más stílus, de én nagyon örülök neki. A pici, hát ő 8 éves, ő még igazság szerint így találgatja, de nem. Ő ugye nagyon szereti a műkörmöket. Uh-huh. Ugye, mint minden kislány, így festeg, és ő megmondta nekem valamelyik tap, hogy apa, ő az, én műkörmös leszek. Úgyhogy határozott véleménye van, őt is támogatom, hát, marad hát, annál.
0: Így van, támogatom.
2: A tehetséget azt nem lehet úgymond elnyomni, tehát hogyha például a nagylányod is eldöntötte, ő erre született valószínűleg, sőt, én meg vagyok róla győződve, és lehet az bármilyen szülői ellenállás, belőle biztos, hogy muzsikus.
1: Igen, igen, úgyhogy én teljes mértékben mellette vagyok, és örülök neki, gyakorolgat is, nem kell rászólni. Teljes mértékben magamat látom benne, hogy tényleg bemegy a szobába, és akkor ott egész nap zenebona van.
0: De jó.
1: Szerintem nagyon örülök.
0: De jó. Laci, egyszer volt már arra precedens, hogy szerenádot énekeltél, és akkor egy hangot nem énekeltem veled együtt, de most én szeretnék végre egy duettben részt venni. Nem tudom, hogy ezt így hirtelen, így improvizatíve azt mondod, hogy oké, mehet, vagy mersz nemet mondani.
1: Nem merek, sőt, nagyon szépen köszönöm, és nagyon megtisztelő, hogy veled énekelhetek, vagyis hát, ami tőlem telik, akkor megpróbálom beleadni, de szerintem valami improt, nem?
0: Jó, legyen
1: úgyis belejöttünk ebbe az improvizációba.
0: Legyen egy jó kis örökzöld sláger. Jó. Nekem már vannak sejtéseim, hogy mi lesz ez, és azt is láttam, hogy ifjabb Sárközi Lajosnál, és hallottuk is itt a gitár, úgyhogy vegyük elő újra, és akkor szóljon a muzsika élőben, egyenesben itt
2: a Dankó Rádióban.

0: ezt nem újjad el, csak ez nem újjon soha el.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai műsorunk, és ahogy minden vendégtől, természetesen Jata Lacitól is meg kell kérdezzem, ha most lenne itt egy kis üvegcse, egy palack, vagy lenne itt a bölcsek könyve, amiben te is beleírhatnál, és azt mondjuk befalaznánk valahová, és előveszik 50-100 év múlva, akkor te milyen üzenetet hagynál hátra a világnak?
2: Hát mindenféleképpen szerintem csak annyit írnék bele, hogy szeressük egymást, mert szeretet nélkül semmi értelme az életnek.
1: Ennél frappánsabb és ennél tökéletesebb zárást én már el sem tudok képzelni.
3: Ez így tökéletes.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Vendégünk volt a Cigányzenekarok Nemzetközi Nagy Versenyén legjobb klarinétos nagydíjjal is kitüntetett Ökrös Jata László. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és nagyon reméljük, szép, hogy minél hamarabb találkozunk veled.
2: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és tiszta szívemből örülök, hogy két ilyen ember előtt ülhetek és beszélhetek.
3: Laci,
2: úgyhogy
3: áldjon
2: meg a jóisten titeket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Mi köszönjük. Búcsúzunk Önöktől munkatársaink Dészabó, Ágota és Wolf Attila nevében is. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk a jövő héten is. Újabb izgalmas tartalommal, vagy esetleg egy vendéggel érkezünk. Ez maradjon meglepetés, de csak egy hétig. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix
3: és Sárközi Lajos.
1: Viszont hallásra!

Műsor ajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marianna, mikrofonnál Polyák Adrien. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, 130 pedig megsebesült, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Wadephul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető két nappal az ukrán függetlenségi ünnep előtt látogatott Kijevbe. Újabb fenékküszöböt építenek a Cernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű, amelynek egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 10 napja állították le, az ország áramtermelésének mintegy ötödét adja. Itthon aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést. A kormány pedig már átutalta az említett összeget. Három fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es ideiglenes újranyitás, a második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. Tanács Zoltán a hónap elején tartott bejárást Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, a beházás miatt 2017 óta lezárt népligeti épületben. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit-szigeti szabadtéri színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar-díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. A szél többfelé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Aki kineveti az öregasszonyt, aki az utcán hangosan beszélget kutyájával, az nem érti sem az állat, sem az ember sorsát. Nem tudja, hogy valójában mi az emberi magány. Az ember nem élhet szeretet nélkül, de anélkül sem, hogy szeressen és szeressék. Szabó Magda, Kossuth Díjas írónő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 22-én szombaton. Itt a Dankó Rádióban ma is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Már is szóljon 2 csárdás, rámás csizmát visel a babám, és van nekem szeretőm egy nehány címmel. Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László nóta kettőse után. Somogyi Erikát halljuk. Jó rádiózást! Hűrre!

0: Dankó Rádió aktuális tematikus hétvégéjén az idei Kossuth díjjal elismert művészek előtt tisztelgünk. Már is hallgassuk Nemcsák Károly Kossuth díjas színművészt, aki ezúttal gyermekkoráról mesél.
1: Borsod megyében születtem, egy nagyon pici faluban, Miskolctól 20 kilométerre Kisgyőr mellett, Mocsolyás telepen. Közigazgatásilag Kisgyőrhöz tartozunk, mi egy nagyon pici település, de különálló település vagyunk. Édesanyám háztartásbeli volt, bennünket nevelt, van egy nővérem, és természetesen a gazdaságot ő vezette. Édesapám kőműves szakember volt, és sokat járt el otthonról különböző helyekre, a megye szinte minden részét bejárta. Egy-két házat tudom is, hogy ő épített, de a háztály az megvolt, volt tehenünk, disznónk, apró jószág, nagy kertünk, szőlőnk. Hát volt mit csinálnunk gyerekkorunkban. Én egy nagyon szerencsés, és nem csak én, hanem az egész közösségünk, egy nagyon szerencsés helyzetben voltunk, hisz volt egy fantasztikus tanárházas pár a mi falunkban, Kugler Rezső és felesége Dórika néni. Ők voltak a szellemi központja a falunak. Mi osztatlan iskolába jártunk gyerekkorunkban, elsőtől negyedikig tanítanéni tanított bennünket, 5-től 8-ig tanítóbácsi, és tényleg két csodálatos emberről beszélek. Tanítóbácsi egyetemet végzett, és Ottlik Géza osztálytársa és barátja volt az egyetemen. Az a szellemiség, amit ők hoztak, az én azt gondolom, hogy végigkísérte az én életemet is, és az én generációm életét is. Valószínű, hogy tanítónéni kulturális szemlélete vitt engem is erre a pályára.
0: Az elmúlt percekben Nemcsák Károly mesélt gyermekkoráról, és a folytatásban természetesen magyar nótát énekel. A faluban nincs több kislány című csárdást ifja Berki Béla zenekara kíséri. Majd Jenei Gábor, Bangó Marika és Besenyei Ferenc nóta felvételeivel folytatjuk a sort. Egészen pontosan a Jaj, de szép kék szeme van magának, a szakadozott rongyvonódat mit sajnálod, és a Hogyha a világon bor se volna című magyar népies műdalt halljuk. De csak Nemcsák Károly rádió felvételét követően.

0: feloszolna.
1: Villány neve összeforrt a magyar vörösborral. A villányi borvidék hazánk egyik legjelentősebb vörösboros vidéke, ahol a meleg, szubmediterrán jellegű éghajlat különösen kedvez a kékszőlő fajtáknak. A borvidék hagyományos fajtája a portugézer, régebbi nevén kékoportó, amelyből könnyedebb, gyümölcsös vörösborok és komolyabb, érlelhető tételek is készülnek. A villányi borok között megtaláljuk a kék frankost, a kadarkát, a merlót, a Cabernet Sauvignont és a Shirazt is. De egyébként, ha csak egyetlen szőlőfajtát kellene megneveznünk, amely leginkább villányborászati arculatát képviseli, az nem más, mint a Cabernet Franc. Villányban ez a fajta különösen jól érzi magát, és a belőle készülő kiváló minőségű villányi franc a borvidék zászlós borává vált. Hát nem véletlenül beszéltem ennyit erről a vidékről, mert hogy a folytatásban a villányi pincesorra kalauzol el minket Tarnai Kis László. Aztán megnézzük, nézhetünk egy csillaghullásban bővelkedő éjszakát is, Farkas Lozika mesél nekünk erről, majd Nádasdi László, Újvári Marika és Sánta Zsolt, a jázminbokor kihajlik az utcára, a Vörösbort ittam az este, és az Icipici kis galambom című magyar népies műdalt nyújtja át a Dankó család tagjainak. Fogadják sok szeretettel!

0: édes bárok, gyere ide az ölembe, jöjj ide hát, a csókodat régeséget várva várok, ad ide az icipici szár.
1: Várnai Adrien, Zsuzsa Mihály, Rigó Mónika és Rigó Jancsi, valamint Nyári Zoltán énekel a folytatásban. Igazi nótakavalkádban lehet részünk, hiszen a Leszállt a csendeséj című gyönyörű hallgatót követően a Volt nekem egy déd nagyapám című dal csendül fel, aztán mulathatunk együtt az Aranyeső című dalra, és felcsendül még Szabadi Frank Ignác és Petőfi Sándor szerzeménye is, Befordultam a konyhára címmel. Hallgassuk meg együtt!

A Hullahó, a Hortobágyon, a Gondűző és a Sejhaj Diridongó című magyar nóta csendül fel a következő percekben. Hallgassuk Csuti Csabát, Gáti Pált és Melis Györgyöt.

Nyári László és zenekara húzza a talpalávalót a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet. Jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
1: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P+R parkolóhelyeket is kialakítanak. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitás bővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Azonnali munkálatokról döntöttek a cernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelte el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 10 napja állították le. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légiirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz ajnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim-Kaiserslautern kupa meccsen a hosszabbítás előtt előbbal játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmár beregi faluba járják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, amelyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki, Tákoson és Csarodán lesz Isten tisztelet is, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén rendezik meg. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor, a szél többfelé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
4: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Ahogyan ezt már elmondta előttem, szeretett csatornánk hangja, a többek között Kossuth Díjjal is kitüntetett Revicki Gábor színművész. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is énekeljük együtt a Kék a búzavirág és a Minek a szőke én nékem című csárdást. Győri Szabó József után Mészáros András énekel. További kellemes időtöltést kívánok a Magyar Zene Rádiójával.

zúg az őszi szél, miért hittem a szavának, halljátok cigányok, és nékem olyan asszony kell. Hallgassuk meg ezeket a jól ismert magyar népies műdalokat, Szőlősi Emese, Gáspár Ani, Bojtos Luca és Bányai Márton előadásában.

A Dankó klub csapata a Vértes lábánál fekvő város oroszlány vendégszeretetét is élvezte már. E környék szénkincsének felfedezése a 20. században alapvetően megváltoztatta a település életét, és oroszlányból jelentős bányász és iparváros lett. A város ma is őrzi ennek az örökségét, többek között a Bányászati Múzeumban. Hát erre ugyan nem volt lehetőségünk, hogy meglátogassuk a múzeumot, de egy nagy sikerű Dankó klub előadást nyújtottunk át a város lakóinak. Ekkor fellépett velünk a Lisztdíjas énekművész Pándi Piroska is, Johann Jánossal és zenekarával. Többek között elhangzott a Nem sírok már többet, nem lesz attól könnyebb című magyar nóta is. Hallgassuk meg újra!

Minek is van szerelem a világon? Teszi fel a kérdést a dalban a Madách Színház művésze Simon Boglárka, itt a Dankó Rádióban. Dankó Pista és Pósa Lajos szerzeményét ifja Berki Béla zenekara kíséri. Aztán a rózsabokor a domboldalon, a házunk előtt bólintgató akácfa és a Majd, ha nékem sok pénzem lesz című klasszikus magyar nóta is felcsendül Hajnal Nikolett, Kosári Judit és Karcagi Nagy Zoltán előadásában. De ahogy említettem, elsőként Simon Boglárka énekel.

világ megcsodálja. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára sejem harisnyát. Lesz a rózsám olyan dát, egész világ megcsodálja.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Ezúttal a Sósperecről szól a dal Dankó Pista szerzeményében. Önök tudják, hogyan kell igazi klasszikus sósperecet sütni, ami kívül ropogós, belül puha és frissen sütve talán a legfinomabb? Hát a hagyományos perec tésztához liszt, élesztő, langyos víz és egy kevés só, valamint zsiradék kerül. A tésztát ki kell dagasztani, aztán pihentetni, hosszú rudakat sodrunk belőle, és aztán ezekből formázzuk a pereceket. Egyébként a jellegzetes fényes és ropogós sós kérekhez a megformázott pereceket sütés előtt szódabikarbónás vízbe mártják, és ezután szórják meg durva sóval. Forró sütőben pedig már csak addig kell sütni, amíg szép arany barnára pirulnak. Egészen megjött az étvágyam, itt a stúdióban ugyan gőzölgő sósperec nincs, de a dalt már is elénekli önöknek Szántai Ildikó, majd hallgassuk meg Pék Lászlót is, amint egy asszonyról énekel, akinek 9 leánya van.

Nem tudok én megjavulni, józan ember lenni. Énekli a folytatásban Weiss Viktor, majd a Tűzpiros Rózsaszál című andalgót Koller Katalin előadásában halljuk, és végül az ízletes kadarkáról szól a dal, ekkor már Szeredi Krisztina énekel.

Kedves hallgatóink, ennyi fért szombati Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Kócé Gyula Prímás és Cigány zenekara játszik. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk vasárnap is 11 órától a Dankó Extrában, majd ugyanígy a déli harangszó után Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Ma 2-től 5-ig ismét Gál Zoltánnal tölthetik a délutánt. Jön a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és Önökkel a Dankó rádió hallgatóival. Jó étvágyat kívánok a mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Kérem, vigyázzanak magukra is, vigyázzunk egymásra. További kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. A szerkesztőműsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hozzátette, a folyó bal partján 231 méteren készültek el a munkálatok, így elérték a korábban bedobott betonkockákat. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelte el, amely a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 10 napja állították le. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és parkolóhelyeket is kialakítanak. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Buddhista kolostorra támadt a mianmari hadsereg az ország középső részén. A légicsapásban 14-en meghaltak. Ellenzéki aktivisták beszámolója szerint az áldozatok két közeli faluból meditációs céllal gyűltek össze a kolostorban. Mianmarban folyamatos belpolitikai feszültség uralkodik azóta, hogy 2021-ben a hadsereg megdöntötte a választáson győztes pártot. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Mintegy 1000 ember telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A védelemért felelős miniszter tájékoztatása szerint a gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Tegnap estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. Végül a hazai időjárásról, folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli országrészben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. Hasonló időre számíthatunk hétfőn is. A pontos idő 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a hosszú hétvége kellős közepén. Remélem, igazán jól telik a szabadidő, és szeretnénk ehhez hozzájárulni a következő 3 óra zenei válogatásával is. A szerkesztő Nemes Niki, a hangmérnök Fóti Tamás. A Miriamokat és Mennyhérteket köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik augusztus 22-én születtek. Az első dalt Berényiné Katalin Hajdúszoboszlóról kérte, 60-i kis Gyöngyit ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Künn a dorozsmai határban.

Fonhegyesen Ipacs Endrének, a legjobb édesanyjának, Nagyinak, 65. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, boldogságot kívánnak szerető gyermekei, Edruskáék, Adriánék és Szandikáék. Sok szeretettel, az ünnepednek további jó egészséget kíván, sok szeretettel, Júlia és Laci is. Az Apostol együttes játszik, ne felejts el, soha szeretné.

Tóbiás Ferencné Fonyódról kérte férjének a következő nótát. Kalinánikőt, Budai Beatrixet és Dócs Pétert halljuk, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara. Egy kicsi ház van a domb tetején.

0: következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok! Szeretnék egy számot kérni a barátnőmnek. Augusztus 22-én ünnepli születésnapját Piris Szent Ivánon, ő és az Iker testvére, Eta és Jutka, és Pécsről kívánunk nekük minden szépet és jót. Számot, amit szeretnék kérni, az a Nyári Zoltán születésnapodra. Nagyon szépen köszönöm.
0: Örömmel játszok. Henci Istvánnét Pacsán 83. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti, és kéri a Jóistent, adjon neki még nagyon sokáig erőt, egészséget, sok boldogságban, szeretetben eltöltött évet szerettei körében, férje, gyermekei és unokái. Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri születésnapodra.

Léber Kálmánné Balatonfüreden szeretné meghallgatni a következő nótát, Laki Péter énekel, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara, Kiskút, Kerekeskút. Thank you.

0: Szegedi Tibornénak és Lugosi dr. Alicének hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Kalocsai Zsuzsát és Oswald Marikát a budapesti gypsy virtuózok kísérik Ördög bújt a vonóba.
1: Ördög bújt a vonóba, attól tízes a nap.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Alapi Mónikának Miskolcra Csaba küldi a következő dalt Gyöngyösről. Dollit idősebb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Ábrándos szép napok.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén idei Kossuth díjasokat szólaltatunk meg. A rangos elismerést ez év március 15-én Pál István szalonna és bandája is átvehette, most halljuk az együttes vezetőjét.
1: A régi muzsikus családokban nem véletlenül családonként muzsikáltak. Mind a gondolataik együtt nőttek fel, az érzelmeik. Hála Istennek tényleg nagyon-nagyon szépen tudunk együtt muzsikálni, mert már ez olyan szinten összehangolódott elmúlt esztendőkben, hogy valóban erősítjük egymást. Testvéri közösségben vagyunk mi, mert aki lát minket muzsikálni, vagy hallgat, az érzi azokat az energiákat, amik így összeadnak. Mi szeretünk együtt muzsikálni. Az életünk nagy részét egy mikrobuszban töltjük, és hogyha nem szeretnénk egymást, vagy nem olyan lenne a hangulat, amilyen, akkor az nagyon megkeseríteni az életünket, hogy ennyi időt töltünk együtt. Tényleg az a szerencsés az egészben, hogy mi a szabadidőnkben is szeretünk együtt lenni, tudunk együtt muzsikálni. Érezhető, mikor játszunk, ahogy az energiák tényleg adódnak össze, és határa csillagoség.
0: És most szóljon a zene, Pál István szalonna és bandája játszik. Édesanyám, mi van a kötényében?

Fábiánné Marikának 60-ba, barátnője Angyal Jánosné küldi, Szilvia és Edvin kettősét, Kukeli Júlia és Berkes János énekel, kísér a Debreceni Filharmonikus Zenekar, Álom, Álom, Édes Álom.

Benszúr István névfonyódról, édesanyja egyik kedvenc nótáját kérte, Tölgyesi Júliát Oláh Kálmán zenekara kíséri, Iharfa, juharfa.

is a lány, hogyha szőke vagy barna. De kényes, de rangos, a szoknyája végtől végig harangos. Ha rátarti azzal ugyan mit érel, hogy fél váról beszélget a legényel. Azt mondja, ha mis van, maradjál meg vén leánynak borisna. Azzal ugyan mit érel, hogy fél váról beszélget a legényel. Azt mondja, ha mis van, maradjál meg vén leánynak borít.

leszi a mista. Lesi, hogy majd tud utána borista, de amíg azt kivárja, hát tudom Isten térdig ér a szakára. Nem jól teszi, ha így teszi a mista. Lesi, hogy majd tud.

Édesanyjának, Palotásné Emmának sok szeretettel küldi a következő dalt Salgó Tarjánba, Etelka. Marcis Demetert Kati Horváth Lajos zenekara kíséri, Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa.

0: fogytál.
1: Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Szalmáné Gizella szeretné meghallgatni a következő nótát. Nyíracsádon, Boros Jolán az előadó, Szabad, Szabad, Szabad.

ide kell menni, és nem utána. Ne tétovázz sokat, hisz kell is nem csak szabad szemed.

szóba, hisz kell is nem csak szabad szeretni. Szabad, szabad, szabad, akit szeret, szabad ölelni.

Stomné Schuller Máriát, nagymamámat szeretném köszönteni Budakeszin 79. születésnapja alkalmából. Unokája Vanessa és két gyermeke, Kati és Jani. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, és hogy még sokat megéljen velünk. A Motiva zenekar játszik születésnapodra.

0: út.
1: Birtalan Mennyhértet sógornője és testvére köszönti névnapi alkalmából, és kívánnak jó egészséget Gyuláról. László Imre énekel Badacsonyi Kéknyelűt.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tökörre szeretném kérni Jolikának 73. születésnapja alkalmából, ne hagyd el azt, aki téged szívből imád, Gyuri. Köszönöm szépen, jó egészséget!
2: Köszönöm a hívását, Bangó Margitot, a 100 tagú Budapest cigányzenekar kíséri, ne hagyd el soha azt, ki téged szívből imád.

döbbensz arra, hogy itt a helyed. Tudom, hogy jöhet egy másik, aki követ, ki szebben mondja neked, hogy csak is téged szeret. Ne adja szóra, mert

Gáspár Ilona édesapjának Bonyhádra küld egy vidám nótát így szombat délután, Pál Attila énekel, friss a csárdás, jó a nóta.

0: a csárdásból.
1: Dalcímek műsorunk következő órájából. Ha én gazdag lennék, országúton hosszú a jegenyesor, add már uram az esőt. Várom önöket vissza a hírek után, most Balázs József zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a Paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Heidl György a felsőoktatás átalakulásáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Úgy fogalmazott, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást a működési szabályzatot érintő kérdésekben, maga választja meg vezetőit és készíti el gazdálkodási tervét. 3 fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es ideiglenes újranyitás, a második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Egy 17 éves lány a svédországi iskolai merénylet halálos áldozata. Tegnap egy 18 éves fiatal karddal támadta diákokra egy Stockholmtól északnyugatra fekvő településen lévő középiskolában. A támadásban további 3 diák megsebesült. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Úgy tudni, az iskola egy korábbi diákjáról van szó. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupa meccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak, a történteket a Német Labdarúgó Szövetség is vizsgálja. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható, hasonló időnk lesz hétfőn is. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Töltsék meg jövő heti műsorainkat is jó zenékkel. Ador Janné Emi kéri a következő nótát Gyöngyösről, Szentendrei Klárát Berki László zenekara kíséri, Rózsakertben, hogyha járok.

városházán gyengélkedő rózsaszálának soha el nem múló szeretettel küldi a gyógyító, hangulatjavító nótát hallgatónk, kíván mielőbbi gyógyulást, hogy még hosszú ideig tartózkodhasson az életvirágos kertjében, igaz tisztelettel és szeretettel, mindig szerető párja Laci Majosházáról. Kalmár Pált ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri, ha én gazdag lennék.

Petrik Sándorné Balaton fűzfőről kérte a következő nótát, Gyulai Erzsébetet Balog Albert zenekara kíséri, Édesanyám, nem tudok elaludni.

0: élek.
1: Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 2-től 5-ig. Pákozdról Petres Sándor nékérte a következő dalt, Détár Enikő az előadó, Pák is aranyom, Pá.

0: vár.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Királyné Gámrögit vagyok Egerből. Szabó Sándor nővész úr előadásában szeretném kérni a Ne kérdezz a futófelhő című magyar nótát. Köszönöm szépen a lehetőséget, a viszont hallásra.
3: Köszönöm a hívását. Szabó Sándort ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Ne kérdezd a futószellőt.

Garainé Sárika Békés Csabáról azt a felvételt kérte, melyen Revicki Gábor tavalyi szilveszteri gálaestünkön énekel, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara, az a szép, az a szép.

szép, akinek a szemeké, akinek a szemeké. Lám az enyém sötét kék, én se vagyok a babámnak elég szép, az a szép, az a szép.

valakinek a szeme elé. Az a szép, akinek a szeme kék.

Ösné Ildikó édesapjának küldi legkedvesebb nótáját Máté Szalkára, Mészáros Adélt Nyári László zenekara kíséri, országúton hosszú a jegenyes orr.

Kedves hallgatóink, az idei Kossuth díjasok sorában most egy olyan művésznő következik, akit tavaly a Dankó Rádió díjával tüntettünk ki az operett műfajban. Fischl Mónika idén március 15-e alkalmából vehette át. A következő felvételen ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Messze a nagy erdő.

Szorcsik Tiborné férjének kérte Mező Peterre a következő nótát, Szóka Júliát és Jepkállai Kis Ernő zenekara kíséri. Most kezdődik a tánc.

0: egész világon.
1: Erdő Zsolt barátjának Salamonnak küldi a következő nótát, szeretettel Tapolcára, Petrik Balázs énekel, Borimádat.
2: Van egy nóta tarsolyomban,

Szatmáriné Terike szeretné meghallgatni a következő nótát Szerencsen. Miklósi Józsefet ifjabb Alá Kálmán zenekara kíséri. Márványkőből van a Tisza feneke.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Erzsébet vagyok. Szeretném meghallgatni az Edda együttestől a Hol van már a szép világ című dalt. Hálásan köszönöm, viszont hallásra.
2: Én köszönöm, hogy hívott minket, örömmel játsszuk. Az Edda együttest halljuk, Érzés.

Folytatjuk a kívánságműsort. Sebestyén Károlyné kérte a következő nótát. Batonyáról Morvai Pálmát Berki László zenekara kíséri. Hamis a rózsám.

Férjének Kövecses Imrének 73. születésnapja alkalmából kíván minden jót Kövecsesné Zóka Erzsébet Iszka Szent Györgyről, Cselényi Józsefet Toki Horváth Gyula zenekara kíséri, Fa leszek, ha fának vagy virága.

kikeletkor virítani. Kénytelen ragyog rám boldogságom csillaga, hogy ne legyen életem búcs éjszaka. Szeress engem, szívem gyöngyel,

0: Szeress engem, szívem gyöngye, ha lehet, hogy az Isten áldja meg a lelkemet.
1: Oravesznél Sárikának Egerszalókra, húga küldi szeretett nótáját, Mozsár Imrét Boros Lajos zenekara kíséri, Zöld a petrezselyem.

édesanyjának, Bogdánné Gabriellának küldi. Nagyon sok szeretettel, kedvenc nótáját, Csabi. Fényes Györgyöt, Németh Csicsó József zenekara kíséri. Elment a Lidi néni a vásárba.

agyút kötött, a hátára jaj, de ölött, a patyójába döglött liba, úgy ment Lidi néni a vásárba csapalja, a patyójába.

sok-sok liter bor árával csuvalja. Ja Istenem, hogy adjam meg, hogy a feleségem ne tudja meg, ne csuvalja. Ja Istenem, hogy tényleg meg, hogy az sejtő.

Andi Körös Ladányban szeretné meghallgatni a következő slágert, amely még mindig nagyon aktuális, Kovács Kati énekel, Add már uram az esőt.

Remek dalok várnak önökre a következő órában is. Jó lenne 120 évig élni, várj, míg fel kell majd a nap. Áldj meg engem. A hírekig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a Paksi építkezés előrehaladása és a Dunavíz szintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyóvíz szintjén nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 dróntámadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brianskból és Krasznodárból is, ahol meghalt két gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg, nem sokkal éjfél után egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Egy 17 éves lányos svédországi iskolai merénylet halálos áldozata. Tegnap egy 18 éves fiatal karddal támadta diákokra egy Stockholmtól északnyugatra fekvő településen lévő középiskolában. A támadásban további 3 diák megsebesült. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Úgy tudni, az iskola egy korábbi diákjáról van szó. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A védelemért felelős miniszter tájékoztatása szerint a gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Tegnap estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György-hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli országrészben lehetenek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. Hasonló időnk lesz hétfőn is. Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Tartsanak velünk a következő órában, itt a Dankó Rádió kívánságműsorában. Csizmadia Sándornak sógornője küldi a következő nótát. Sok szeretettel, Szeghalomba, Márkus Ilonát Kalas Géza zenekara kíséri. Ráérünk még korábban hazamenni.

Bogdán Mariannak Komáromban baráti köre kíván nagyon boldog születésnapot és jó egészséget. Nádas Györgyöt Báder Ernő zenekara kíséri, jó lenne 120 évig élni.

Homannai Istvánnénak 60-ba küldi a következő nótát szerető nővére. Gátépált Lendvai Ferenc zenekara kíséri, hallod-e nótás füttyös szép madár?

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Zsótér Jánosné vagyok, Kétegyházáról. Szeretném meghallgatni Egri József és Budai Beatrix előadásában a Szeptember volt című dalt. Köszönöm szépen, további jó egészséget és minden jót kívánok. Erzsike néni Kétegyházáról.
2: Mi is minden jót kívánunk, köszönöm a hívását. Két nagyszerű kollégám énekli ezt a csodás örökzöldet, Budai Beatrix és Egri József, kísér Baranyai István zenekara, Szeptember volt.

egy újabb Dankó Gála est felvétel következik, mégpedig Varróné Emi kérésére, aki Győrből írt. Rost Andrea énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Csicsak Rózsám hallod.

Balázs Istvánra születésnapja és halálának évfordulója alkalmából emlékezik felesége Tarna Szent Miklóson, lánya és az unokák. Lovai László énekel, Akácos út.

Budapesten unokájának, Otiliának nagyon jó egészséget, minden jót kíván nagymamája, Demjén Ferencet halljuk, várj még fel kell majd a nap.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Léber Kálmánné Szegeden mindig szívesen hallja a következő nótát, melyet Gergely Anna énekel, kísér Albert István zenekara, Táncba hív a nóta engem.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén az idén a Kossuth díjjal kitüntetett művészek felvételeit játsszuk. Nem csak Károly színművésszel, nóta felvételek is készültek. Most ifja Berki Béla zenekara kíséri. Nem élhetek muzsika szó nélkül.

0: nem élhetek muzsika szó nélkül.
1: Csiszárné Erzséke Berettyóújfaluból Madarász Katalintól kért egy jó nótát, a Magyar Rádió népi zenekara kíséri Nem szeretem az uramat.

0: Fejérné Magdi Szombathelyről Rigó Jancsitól szeretne egy nótát meghallgatni, kísér Hankó József zenekara. Alacsony a cipőm sarka.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta.

Ferenc Győrben feleségére halálának 24. évfordulója alkalmából emlékezik. Karácsonyi Rénének el, amikor én megláttalak.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tanisztó Andrásné vagyok, Bakta Lórend házáról. Születésnapom alkalmával szeretném kérni Csongrádi Katától Áldj meg engem című dalt. Köszönöm, viszont hallásra.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, Isten éltesse. Csongrádi Kata énekel, Áldj meg engem.

Trombitás Tibornak húga Anna Mária küldi a következő dalt Makóról, Melis Györgyöt Lakatos Sándor zenekara kíséri, Lenn a falu végén.

Szemők Józsefné Nyíregyházán férjének 49. házassági évfordulójuk alkalmából köszöni az együtt töltött éveket, jó egészséget, minden jót kíván. Köszöntik szüleiket, lányaik, vejeik, 4 unokájuk is sok szeretettel. Turai Kismária és Bokor János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

Balogné Kákonyi Erzséke Győrúj barátról kérte a következő kedves dalát. Takács Bélát Lakatos Sándor zenekara kíséri, Csak úgy mondom magának.

Dudás Mihályné Cseperről unokájának, Daninak küldi a következő nótát nagyon sok szeretettel. Dóri Józsefet, Bobek Gáspár Ernő zenekara kíséri, elég volt, a legényi lett.

0: emberlen. Az lenne a legjobb, hogyha este hazamennék, kapaszóra, pirradóra, házas emberlen.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott a szombati kívánságműsor, remélem örömüket lelték benne. A következő órában Popovics László számít a figyelmükre. Ma Icával, Katival és Zoltánnal beszélget. Tudják, egy nóta, három élet. A kívánságműsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Én Gál Zoltán vagyok, további nagyon kellemes étvégét kívánok önöknek. Találkozzunk holnap is kettőkor. Most Robi Lakatos is együttese játszik. Viszont!

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a Paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Heidl György a felsőoktatás átalakulásáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Úgy fogalmazott, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdésekben, maga választja meg a vezetőit és készíti el gazdálkodási tervét. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 dróntámadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brianszkból és Krasznodarból is, ahol meghalt két gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Rendőrautóba rohant egy autó az angliai Middlesbrough közelében. A balesetben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A balesetet okozó jármű menetirányjal szemben hajtott. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek fel a forgalommal szemben az utakra. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható, hasonló időnk lesz hétfőn is. A pontos idő 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: magam előtt.
1: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, Egy Nóta, Három Élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
2: És ez nagyon messze van, én Győr-Moson Sopron megyéből beszélek most a Dunántúról, és 25 éve költöztem el ide Borsod megyéből egy kis faluból. Az volt a szülőfalom, a szülői házam, és ott még meg is tartottam ezt a gyökerek, oda kötöttek hozzá, és nagyon sokat járok haza az utóbbi két évben, még többet, mint korábban.
1: Pica mesél majd hamarosan nekünk, de itt lesz Kati is.
3: Én nekem a boldog életem ott zajlott le. És 2010-ben, mikor édesanyám bekerült a kórházba, Szegvédre, én utána ott maradtam. De ő már életében rám íratta házát.
1: Zoltán történetét is meghallgatjuk hamarosan.
4: Hát én Nemesvádon élek, egy Zala megyei kis településen, egy 328 lélektávláló kis falun, amivel nagy szerencsém volt, hogy a Dankó Rádió stávját vendégül tudtam látni egy élő disznóvágásra, meg még akkor abban az időben volt az a reggeli műsor, akkor is kétszer.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat, messze van a kicsi falum. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Iccával beszélgetünk, mindjárt jön a Messze van a kicsi falum. No, melyik faluról van szó? Ez a szülőfalu egyébként?
1: Igen, és ez nagyon messze van. Én Győrmoson, Sopron megyéből beszélek most, a Dunántúról, és 25 éve költöztem el ide Borsod megyéből, egy kis faluból. Az volt a szülőfalom, a szülői házam, és ott még meg is tartottam ezt a gyökerek, oda kötöttek hozzá, és nagyon sokat járok haza az utóbbi két évben, még többet, mint korábban. Szép kis falu, csendes, jó lelkű emberek vannak ott, és valahol a gyökerek azok ott maradtak, és úgy egy kicsit visszahúz engem oda-alva.
0: Elárulja a nevét ennek a picin falunak?
1: Nagyon szívesen, mert borzasztó büszke vagyok a falumra, azok után is, hogy 25 éve nem lakom ott. Borsod megyében van, Bánhorváti községben, Szilvásváron és Kazincbarcika között egy település, rendezett körülmények között nem lehet elítélni, mert van a falunkban napközi óvoda, iskola, kultúrház, orvosi rendelő, védőnői tanácsadás, 4 élelmiszerbolt, van egy kastélyunk, van egy önkormányzatunk, van postánk, van temetkezési vállalatunk, és minden falu, vagy minden évben a október-november végén egy nagyon híres, országossá vált ez a krumplislángos fesztivál, ami itt egy nagyon idős nénitől tanult meg a falu, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, híressé vált, vagy nevezetes lett ez, és jó a társaság, a közösség élet van, szép, szeretek otthon lenni.
0: Értem. Hát egyébként úgy is beszél róla, mint hogyha itt élne folyamatosan.
1: Hát igen.
0: Sokat van Bánhorvátiban?
1: Bánhorváti, és nagyon szép látnivalóban mellettünk van a Lázbérci víztározó, ami ellátja ott a környéket ivóvízzel, ez tényleg a hegyek között egy 68-ban létrehozott vízmű, egy víztározó, nagyon, és akkor tovább, szóval én úgy tudok róla beszélni csak, mint ahol otthon éltem, és még mindig a fél lába, vagy másfél lábam otthon van, hiszen most, hogy átköltöztem ide a saját lakásomba Fertődön, ez egy társas ház, és ugye egy falusi asszonynak, aki mindig a falun élt, annak nehéz megszokni egy városi életmódot, már olyan értelemben, hogy nem kertesház, bocsánat, nem, olyan értelemben, hogy nem egy kertesház, hogy szabad mozgásod van, és jól érzem itt is jól érzem magam, nagyon sok az ismerősöm, sok jó emberre kapcsolatot hoztam létre, szeretek itt lenni is, de azért a szívem azért csak hazahúz.
0: Hát igen, igazi lokálpatriótaként beszélt Bán Horvátiról. Na akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Messze van a kicsi falum. Ez jön tehát. Itt a kérésére. Itt a Dankó Rádióban.

Egy nóta, három élet. Messze van a kicsi falum. Hamarosan teljes egészében meghallgathatják majd ezt a felvételt, de addig még van két hallgatónk, Kati és Zoltán, ők is mesélnek itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Kati van velünk a vonalban, messze van a kicsi falum. Bokor Jánostól fogjuk meghallgatni ezt a felvételt, ugye? Szerintem is.
1: Igen.
0: Melyik faluról van szó? Ez a szülőfalu egyébként?
1: Igen, Jászkara Jenőről van szó. Én ott nőttem fel, ott jártam iskolába, ott mentem férjhez, és utána férjhez menni, és utána Velencére költöztem. Mert a férjem velencei volt.
0: És milyen érzelmi szálak kötik Jászkara Jenőhöz? Milyen
1: hát
0: emlékei vannak?
1: Engem nagyon-nagyon erős érzelmi szálak kötnek oda, mert én nekem a boldog életem ott zajlott le. És 2010-ben, mikor édesanyám bekerült a kórházba, Szegvédre, én utána ott maradtam. De ő már életében rám íratta házát. Mert én viseltem neki gondját, mert én leléptem 100%-ról a 2002-be, és két laki életet éltem Velence és Jászkara Jenő között. Úgyhogy nekem nagyon sok időm eltelt ott, és én ott nagyon-nagyon szerettem. Könnyebb volt a közlekedés, minden üzletet megközelíteni, úgyhogy nagyon-nagyon jó ellátott falu volt.
0: Igen. És akkor ezek szerint most nem Jászkara Jenőnél?
1: Nem, sajnos nem, mert ugye mink 80...
0: Akkor félreértettem a dolgot, én azt gondoltam, hogy visszaköltözött, valami ilyesmit említett.
1: Visszaköltöztem Jászkara Jenőre, Velencéről.
0: Igen. De és most nem ott él.
1: Most Velencén élek, mert visszaköltöztem Velencére.
0: Igen, na ez a momentum maradt ki akkor a történetből.
1: Mikor a férjem meghalt 2019-ben, és én akkor eladtam azt az ingatlant, amit édesanyámtól örököltem.
0: Akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Azt a dalt, ami a boldog éveire emlékezteti Jászkara Jenőre. Messze van a kicsi falum. Ez jön tehát Bokor János előadásában, itt a Dankó Rádióban, Kati kérésére.
2: Messze van a kicsi falum.

messze van a kicsi falum. Már csak percek kérdése, és teljes egészében is meghallgathatják ezt a gyönyörű felvételt. De van még egy hallgatónk, egy úriember. Őt úgy hívják, hogy Zoltán. Ő is mesél majd nekünk a dalról. Itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Zoltánnal beszélgetünk. Messze van a kicsi falum. Melyik faluról van szó?
1: Hát én Nemesládon élek, egy Zala megyei kis településen, egy 328 lélekes távlaló kis falum, amivel nagy szerencsém volt, hogy a Dankó Rádió stávját vendégül tudtam látni egy élő disznóvágásra, meg még akkor abban az időben volt az a reggeli műsor, akkor is kétszer. Nagy tisztelője vagyok a rádiójuknak, az egész távot tisztelem.
0: Mi köszönjük egyébként, hogy vendégül fogadott bennünket, tehát ez oda-vissza működik.
1: Igen, és én még szeretném, hogyha még lehetne a lehetőség, egy újból egy disznóvágás, egy élő műsor, majd hogyha megengedi a vezetőség, vagy bármi, amit a falut bemutatnám, dolgokat. Egy kis környezetben élünk, Nemesládon.
0: Egy gyönyörű helyen élnek egyébként, tehát tényleg abszolút. Közel van a Balaton is gyakorlatilag.
1: Hát ugye? Igen, Zalaegerszeg is közel van, Keszthely is, Nagykanizsa is, Balaton, Hévíz, Zalakaros, ami a gyerekeknek nagy élmény, Zalakaros, úgyhogy nem messze vagyunk ezektől a városoktól.
0: Pécsen éltem gyermekkoromban, de rendszeresen ellátogattunk Zalakarosra. Tehát ez nagyon
1: mi
0: híres.
1: Mi is oda járunk, a gyerekek véget, meg a színvonal véget azért ott, meg hát nagyon kulturál szerint.
0: Hát ez nagyjából olyan, mintha önök inkább Harkányba mennének Pécs mellé, ugye? Mert
1: igen,
0: Pécsről, Zalakarosra, ez fordítva tényleg úgy tűnik, vagy úgy tűnne, mintha önök Harkányba járnának. Tehát ilyen híres Zalakaros, ugye? De hát szerintem ezt a kedves hallgatóknak nem kell bemutatni.
1: Igen, mert tavaly lemaradtam az ottani élő közvetítésről, kívánságműsorról, mert pont előtte héten voltunk, és későn tudtam meg.
0: Na akkor Nemesrád a célpont a dal kapcsán. Messze van a kicsi falum, ez szólt el Zoltán kérésére itt a Dankó Rádióban.

ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta, Három Élet rovatunk. Ica, Kati és Zoltán meséltek a Messze van a kicsi falum című felvételről. Holnap is lesz majd Egy Nóta, Három Élet. Elárulom, hogy holnap lesz az utolsó válogatás. Marika, Piri néni és Péter beszélnek majd arról a dalról, amelyet majd holnap választunk ki, hogy melyik az kiderül 5 órakor itt a Dankó Rádióban. Érkezik hamarosan Balogh Marianna és a Tutte népzenei szótár, utána pedig ugye Egri József és a Túl az Operencián. Holnap délután 5 órától ismét Tudod-e még az Én Nótám? Én már a búcsúzom, Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 169. adása.

Öt virtuóz fiatal, akik különös hangszerekkel csempésznek egy kis moldvai hangulatot a nagyvárosi pörgésbe. Ők a Pásztor Hóra. A zenekar 2014-es megalakulása óta több mint 100 helyszínen, 4 országban legalább 10 000 embert mozgatott meg. 2019-ben megjelent első nagylemezük címe Soha el nem felejtelek.

A stílusok közötti átjárhatóság a zenekar védjegye. A tagok számtalan stílusban megfordultak már, a régi zenétől kezdve a jazzen, popzenén keresztül, a metálig. A Pásztor Hóra sajátos modern arculata mellett sem feledkezik meg a gyökerekről. Repertoárjukban a zenekar vezető Bergics András hegedűs gyűjtéseiből is szerepelnek összeállítások. A zenekar egyik különlegessége a Furuja központú moldvai zenekaroktól elütő hangszerelés. Az eredeti, Moldvában tradicionális hangzásra törekvést szolgálja a hegedűk összjátéka, a cimbalmos és kobzos hagyományok megjelenése. Náluk két dudás is megfér egy csártában. Zeneileg egységessé a moldvai népzene szeretete kovácsolja őket, megfűszerezve saját benyomásaikkal, ötleteikkel, tapasztalataikkal, bizonyítva, hogy a népzene egyszerre lehet historikus és kortárs.

Részleteket hallhattak a Pásztor Hóra Soha el nem felejtelek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Hétről hétre különleges vendégek,
3: óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
5: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Irán még nem áll készen a megfelelő alkura, így vélekedett az amerikai elnök egy dél-karolinai kampánygyűlésen. Donald Trump hozzátette, jelenleg nem is tudja, kivel kellene tárgyalnia. Az elnök továbbra is amerikai területnek tekinti a Hormuzi szoros térségét. Közben az iráni külügyi szóvivő a nemzetközi jogba ütközőnek nevezte azt, hogy az Egyesült Államok a napokban gazdasági hadviseléssel fenyegette meg Iránt. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több százmillió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent Györgyhegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kis koncertek, piknik és tűzsó. 76 éves korában meghalt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó szakíró. A Szepesi és Ezüst Gerely díjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa, rovatvezetője volt. A Nap TV-nél műsorvezetőként, 2009-es megszüntetéséig pedig főszerkesztőként dolgozott. Számos nagy sikerű könyvet írt, köztük a legendás labdarúgó edzőnek emléket állító apám regényét. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. 18 óra múlt, 4 perccel.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

0: Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből Kis Diana énekelte Marica belépőjét. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenei utazásunkon. Ezen a hétvégén Ejzeman Mihály zeneszerző, karmester, zongorista életét és pályáját idézzük fel. Ám mielőtt mesélnénk róla, hallgassuk meg Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljéből az Egy finom angol úr című dalt Básti Lajos előadásában. Ezt követően pedig Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből következik a nagyon jól ismert dal, a Cintányi Roscudarvilág. Az előadók Vörös Edit és Kis Zoltán. Kísér Hankó József és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: Én egy finom angol úr, nem kívánok semmi mást, hadd teljen békén napra nap, hadd éljek úgy, ahogy szokás, és mint a klub szerint szabad, egy átlag férfiú, kiben nincs szenvedély, ki el nem tévelyek, s mód felett, szisztematikusan, észszerűen él. Mint a többi angol úr. De rátör hirtelen a nő, és akkor nyugalom a győ. Össze-vissza fecserész, sírva rív a heherész, és ha unod már a lármát, hozzád vág egy lámpát ő. Csak ereszt magadhoz a nő, és akkor majd a guta csap. Mindent ide oda tesz, ezer kacamajkát vesz, akkor boldog, hogyha csalhat, és a papucs fér csak alhat ez alatt. Keresnél üdvöt súman dalban, a rádión, ha jő az est. Keresnéd Bachocs, ő szól halkan, fiam a kesztyűmet keres. De rátör végzeted a nő, és akkor nyugalom a győ. Nem fog rajtam e varázs, húzzon gyűrűt néki más. Húzzák ki a fogam végül, inkább injekció nélkül, mint sem legyűrje az iszonyat a nő. Én egy finom angol, mértéktartó illedelmes hangom, mint a lágy sejem. A hölgyerény oly hősi papja, szűz a nászi éjeken. Elvem a nonsalans, türelmem végtelen. A szívem sziklavár, oly szilárd, ha valakit bajba meg kell védenem. Mint a többi angol úr. De rátör hirtelen a nő, és védekezni sose tudsz. Egész élete a puc, és ha dühös jön a trucc, és ha konkurálva struccal, néha szembeszállsz a truccal, mire jutsz? Csiszolt és művelt ember volnál, de mondasz egy-két oly cifrát, hogy az a részek bengál matróz, bámulattal néz fel rá. Hát ereszd magadhoz a nő, bedefed szívedbe a tör, rajtad úrrá lesz a szex, s oly hiába keserreksz. Jobb, ha rám suhint a bakó, mint sem nőért, akit tahó, menjek más világ.

az éj, oly megdühötten gyűlölvén a durva testi szenvedély. Imádom bölcselén a hellén klasszikát, a késő gótikát, Ossian, és minden, ami oly szép és kultúrál. Én egy finom angol úr, de rád tör hirtelen a nő, és akkor nyugalom a gyér. Jön a família, ó, onkli, tanti, nagyanyó, ez is beszél, az is beszél, locsok, fecsek már az egész perep, hogy... Kis húga, egy csenénye, bátya, mind ide költöznek hozzá. Nem áll be anyja, bajszos szája, csak a csókot cuppant rá. Hát erezd magadhoz a nő.

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Ezem a Mihály zeneszerző, karmester, zongorista 1898. június 19-én született Paripáson. Zenei nevelése már gyerekkorában elkezdődött. Kántortanító édesapjától tanult zongorázni és kottát olvasni, emellett a templomi kórusban szoprán szólót énekelt. Gimnazistaként már megpróbálkozott a zeneszerzéssel, és gyakran zongorázott mozikban, ahol némafilmek alá játszott kísérő zenét. Ennek az élménynek a hangulata később visszaköszön a Hallod-e Rozika című dalában is. Tanulmányai mellett Varga Vilmától, Liszt Ferenc egykori tanítványától is vett zongora órákat, így zenei fejlődése több irányból is támogatást kapott. Innen folytatjuk hamarosan, de most hallgassuk meg az előbb említett dalt, Ejzem a Mihály slágerét. Hallod-e Rozika te? Énekel Sebő Miklós. Túl az Operencián.

mozit, hogy valami csuda. Ha se baj, ugye Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod, te Rozika, te, gyerünk a moziba, fe, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

0: alkonyat felé, tele van már a fén lizsé.
1: Minden póti már kinyílt, átfestették a ringlispilt, 30 verbli szól, s a vitéz.

0: A víztoronynál csak padacsók minden padon.
1: S a kiskocsmákban új liba sült az asztalon.
0: Budapest!

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Ezem a Mihály 1917-ben felvételt nyert a Zeneakadémiára, ahol olyan neves mesterektől tanulhatott, mint Kodály Zoltán, Weiner Leo és Siklós Albert. Zenei tanulmányai mellett párhuzamosan a Budapesti Jogi Egyetemre is beiratkozott, ahol jogi ismereteit bővítette. A 20-as évei elején meglehetősen mozgalmas életet élt, hiszen nappal tanult, esténként pedig dolgozott, hogy megélhetését biztosítsa. 1923 és 1927 között bárzongoristaként a Stefánia úti Admirál bárban játszott, ahol a kor népszerű slágerei mellett saját szerzeményeit is előadta. Ez az időszak különösen meghatározó volt a pályája szempontjából. Itt figyelt fel rá Harmat Imre, az akkor már országosan ismert és elismert szövegíró, aki felismerte a fiatal zeneszerző tehetségét. Találkozásukból született meg Ezem a Mihály Szeretem még című dala, amelynek szövegét Harmat Imre írta. Nem sokkal később egy másik közös szerzeményük, a Lesz maga just is az enyém is hatalmas sikert aratott. E két dal néhány hét alatt országosan ismertétette Ezem a Mihály nevét, és megalapozta későbbi karrierjét a magyar könnyűzene és a színházi világban. Most csendüljön fel az előbb említett dal, Lesz maga just is az enyém. Énekel Törőcsik Mari. Dankó Rádió.

túl az Operencián, itt a Magyar Zene Rádiójában. Ezem a Mihály tanulmányait nem fejezte be, mert figyelme egyre inkább a zeneszerzés felé fordult. Barátságot kötött Szilágyi László költővel, libretto íróval, és ez a kapcsolat később meghatározóvá vált pályáján. Első közös munkájuk a Miss America című operett volt, amely 1929. január 12-én került színre a Fővárosi Operettszínházban. Az eredetileg Három mákvirág címen írt darab különlegesnek számított, hiszen 12 képből álló, látványos revű operettként aratott elsöprő sikert, fülbemászó dallamai pedig hamar ismerté tették a komponista nevét. A Miss America tehát nem csak művészi áttörést jelentett, hanem Szilágyival való alkotói együttműködésének első kiemelkedő gyümölcse is lett, és később több operettjük is színpadra került. A Miss America sikere ráadásul a tengeren túlra is eljutott. Amikor Amerikából zenei anyagot kértek tőle, a darab dalait küldte ki, és nem sokkal később már New Yorkban a híres Ziegfeld lányok is az ő muzsikájára táncoltak. Most hallgassuk meg a Miss America slágerét. Kié vagy, mondd, kié vagy. Énekel Király Ernő. Dankó Rádió.

0: ebben a balalajkában nyitni fog.
1: Beleszorult egy futam, egy Glissandro.
0: Nem egy futam szorult ebbe bele, hanem ez. Mi van ebben az üvegben, Gyifor?
1: Gyanta.
0: Gyanta? Hiszen ez folyik.
1: Folyékony gyanta. Ezzel gyantázom a húrokat.
0: Igen. Csak hogy ennek a gyantának vodka szaga van.
1: Még mindig jobb, mint hogyha vodkának lenne gyanta szaga. Na nem igaz, galambocs?
0: Nem szégyeled magad. Egy tejázóban olyan muzsikus játszik, aki vodkát iszik.
1: Ne veszekedj velem, gömbölyded szívem, csicske.
0: Hányszor megfogadtad, hogy nem iszol, és mégis iszol?
1: Nősülni se lett volna szabad, mégis elvettem.

0: kedves lány mikor férhez megy? Nincs más szívügye, már csak egy.
1: Ám de akkor is szifra élet, hogyha veszekedik véled.

0: kedves hallgatóink! Jurij Szergejevics Miljutyin Nyugtalan boldogság című operettjéből Fónai Márta és Hadics László énekelte Kapitolina és Nyikifor kettősét. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen most következzen Kálmán Imre Zsuzsi kisasszony című operettjéből a Jaj Zsuzsikám Csere László előadásában. Kísér Németh Csicsó József és zenekara. Jó rádiózást!
1: És uraim, nagyon hosszú út az éjszaka, alig állok a lábam. Na fiúk, csapjunk bele, jól van, na olyan másnaposan. Ácsi! Mert hajnal csillag fenn az égen,

a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Most Benkő Gyula, Jászai Mari díjas színművészre, érdemes és kiváló művészre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1918. augusztus 22-én született Budapesten. Vitézi címét az első világháborúban hősi halált halt, repülős őrmester édesapjától örökölte. 1939-ben végezte el a Színi Akadémiát. Előbb a Royal Revue varietében lépett fel, majd 1939 őszén a Víg Színház tagja lett. 1948 és 1949-ben Somló Istvánnal és Tolnai Klárival együtt a színház vezetője volt. Benkő Gyula az Ifjúsági Színház, a Magyar Néphadsereg Színháza és a Víg Színház társulatának is tagja volt. 1949 és 1955 között a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanított. 1962-től 1968-ig pedig a Színházművészeti Szövetség elnöke volt. Az 1940-es évek filmjeinek egyik legkedveltebb hőszerelmes színésze volt. Emlékezetes alakításokat nyújtott a 39-es dandár politikai biztosának, a díszmagyar szegény sorsú egyetemi hallgatójának és a különös házasság Butler grófjának szerepében, továbbá a Szegény gazdagok című filmben, mint Fácia Negra és János a Fel a fejjel című filmben. Benkő Gyula 1997. június 30-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most fogadják szeretettel Czerkovics Béla Tanulj meg, fiacskám, komédiázni című dalát egy különleges feldolgozásban. Az előadók Benkő Gyula és fia Benkő Péter. Túl az Operencián.

fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni,

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a hétvégén Eizeman Mihály, zeneszerző, karmester, zongorista pályáját idézzük fel. Hamarosan híreket mondunk, majd utána jön a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kíván Önöknek a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra! Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szenti Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Heidl György a felsőoktatás átalakulásáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Úgy fogalmazott, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdésekben, maga választja meg vezetőit és készíti el gazdálkodási tervét. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűz oltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. 76 éves korában meghalt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó szakíró. A Szepesi és Ezüst Gerely díjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa, rovatvezetője volt. A Nap TV-nél műsorvezetőként, 2009-es megszüntetéséig pedig főszerkesztőként dolgozott. Számos nagy sikerű könyvet írt, köztük a legendás labdarúgó edzőnek emléket állító Apám regényét. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék, a szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható, hasonló időnk lesz hétfőn is. 19 óra 4 perc.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
4: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Családunk nótáit hallják, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek. Nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával, 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, műsorunk nyitányában elsőként egy olyan szerzemény csendül fel, amely a magyar nóta kedvelőinek szavazatai alapján is előkelő helyet vívott ki magának. Az év magyar nótája 2023-as szavazásán a harmadik helyezett Halljátok cigányok következik, Boros Jolán énekel, Lakatos Sándor és zenekara kíséretével. A nóta sodró csárdás ritmusa után pedig Bokor János és Lakatos Miklós zenekara tolmácsolásában halljuk a Vigyázz, mert szúr a rózsa ága című andalgót. Bokor János 2023-ban a Dankó Rádió életműdíját vehette át. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek a hallgatók nótás dalos vallomásai.

0: családunk nótáit hallják. Ezen az estén azoknak a dallamoknak adunk otthont, amelyek generációkon átívelve őrzik családjaink emlékeit, örömeit és történeteit. Olyan nóták csendülnek fel, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, és amelyek ma is képesek összekötni bennünket szeretteinkkel és gyökereinkkel. A folytatásban Vida Antal tömörkényi hallgatónk osztja meg velünk kedvenceit. Ki volt nótás dalos a családban?
1: Nagyszülők. Tehát a nótás kedvű az a mamám volt, a Rozika néni, meg tata is. Nagyon-nagyon kedvesek, nagyon aranyosak voltak a tata is, meg a mama is.
0: Van-e olyan nóta, amivel a nagypapára emlékezünk?
1: Juhászlegény, szegény juhászlegény. Eljárt bálba, nagyon szeretett mulatni, énekőgetni.
0: Antal, hol nőtt fel?
1: Én Tömörkényen.
0: És az édesanyja örökölte a nótás dalos szeretetet?
1: Igen.
0: Mi az, amit örökölt?
1: Édesanyám, te jó asszony! Ez mindnyájunk kedvence. Én eljártam muzsikálni valamikor a mozgás korlátozott egyesületbe ide Tömörkényre, de olyan jó volt, Istenem, olyan jó volt, hogy még máj napig is fő vagyok róla töltődve.
0: És mit játszott, milyen muzsikát?
1: Utcára nyílik a kocsma ajtó. Csárdásokat nagyon szerettem eljátszani. Mindig a csárdásokat kérték tőlem.
0: És akkor vidámságot hozott a muzsikájával.
1: Így igaz, mert én sajnos beteg vagyok, nem is látok sajnos.
0: A legfontosabb ugye a hallás, hiszen ezáltal kapja a legszebb impulzusokat, ha a magyar dallamokra gondolunk.
1: Öröm hallani, öröm hallgatni ezeket a régi-régi számokat. Én nagyon szeretem a Dankória rádiót, a Dankória rádiót nagyon imádom. Szoktam is küldeni nótát, nagyon sok van itt a fejemben most. Gál Gabriellától vannak olyan emlékeim, akkor vannak olyan kedvenceim, hogy odafenn a jó Istennek van egy sárgult kopott ima könyve.
0: Ez egy szép szívhez szóló hallgató. Az édesanyjával is nagyon-nagyon szeretik ezt a nótát.
1: Így igaz. Azt kívánom, hogy minél több fiatal szeresse meg a Dankor rádiót úgy, mint én.
0: A családunk nótáiban most két szívhez szóló dal következik, amelyekben az emlékek, a hit és a szeretet kap hangot. Először Gál Gabriella énekli a Vannak olyan emlékeim című hallgatót, majd Egri József előadásában ifja Berki Béla és zenekara muzsikájával az Odafenn a Jóistennek című hallgatót halljuk. Két dal, két történet, emlékek a szívben és fohász Odafenn. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a családunk nótáit dallamos élményekkel, történetekkel és szívhez szóló magyar muzsikával. A mikrofonnál 20 óráig a szerkesztőműsor vezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Most egy olyan előadó következik, akit generációk óta ismerünk és szeretünk. Zeneszerzőként, énekesként, dalszövegíróként és előadóként egyaránt. Ő az, aki mindig szívvel, lélekkel énekel. Legyen szó modern popdalról, vagy a magyar hagyományok világáról. Szikora Róbert, Máté Péter díjas énekes, az Ergo frontembere, a szívéhez legközelebb álló népdalt hozza el nekünk. Azt a dalt, amelyben ott rezdül mindaz, amit ő a magyar lélekről, a zenéről és a közösségről gondol.
1: Én Szikora Róbert vagyok, üdvözlök mindenkit, és az én kedvenc dalom a sok-sok szép magyar nóta közül a Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok. Azt is megmondom miért. Egyszer New Yorkba jártam, és nagyon elesettnek és idegennek találtam az egész közeget. És fogtam a rádiót, és kerestem adókat, és a hosszú hullámon meghallottam ezt a dalt. Nem tudom, hogy milyen adón szólhatok New Yorkban, de ez szólt, és ez nem fogom elfelejteni. Akkor volt talán az egyetlen az életemben, mikor a zenétől kicsordult a könnyen.
0: A családunk nótái következő perceiben egy különleges zenei utazásra hívjuk önöket. Előbb a magyar népzene ősi tiszta hangja szólal meg. Vadász Károly cimbalom művész kíséretével halljuk a Csillagok, csillagok című tradicionális népdalt, amelyet további két népdal, a Zölderdőben de magas és a Nádaházam teteje követ. Ezek a dallamok generációkon át öröklődtek, és a magyar népzenei hagyomány legszebb kincsei közé tartoznak. Aztán egy nagy ugrással megérkezünk a könnyű zene világába. A népi dallamok ősi egyszerűségét felváltja a 80-as évek lendülete, játékossága és jellegzetes Ergo hangulata. Szikora Róbert és az Ergo Szeretlek is meg nem is című slágere következik. A műfaj változik, de egy valami közös. A jó dallam mindig megtalálja az utat a szívünkhöz. Itt a Dankó Rádióban.

kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban az idei Kossuth Díjasok tematikus hétvégéjén most egy olyan előadó művész hangja csendül fel, akinek az éneklés mindig is több

0: A családunk nótáiban minden hétvégén olyan dallamokat idézünk meg, amelyek egy-egy szép élményhez, régi családi hagyományhoz, vagy fontos eseményhez kapcsolódnak. Ezek a nóták generációkat kötnek össze, mintha a nagyszüleink, szüleink hangja szólalna meg újra bennük, és velük együtt az emlékek, érzések, örömök is visszatérnek. A folytatásban Erdei Mari szigetszentmiklósi hallgatónk mesél a magyar dallamok szeretetéről.
1: Nagyon-nagyon zeneszerető közegbe éltem. Egy angyalföldi dérházban laktunk, ahol tulajdonképpen csupa-csupa vidéki emberek éltek itt, akik hozták magukkal a magyar nóták szeretetét. Az én gyerekkoromban kora reggel kihajtottak a lovaskocsikkal, istállókból hajtották ki a lovakat, tehát ez egy olyan városi környezet volt, ahol valójában vidéki életvitelt éltünk. És nagyon sok szép emlékem van, az összes szomszédom imádta a magyar nótát, és minden hétvégén

0: ott voltak nálunk a cigányok, és serenádot adtak. Ugye nagyon szegények voltunk, és ha kaptam egy 10-20 fillért, azt én ott összegyűjtögettem otthon, és akkor a Lehel úton, Angyalföldön, a mai Domus áruházzal szemben volt egy mézes kalácsbolt. Mézes kalács figurákat gyűjtöttem, és akkor ez volt az én beszerzési helyem. Amikor összegyűlt egy forint, akkor vettem rajta valamilyen figurát. Hát szívecskére sose futotta. Egyszer kaptam tőlük grátisként ajándékba egyet, egy mézes kalács szívecskét, és azt akkor karácsonykor a nagymamámnak, Bőzinek adtam ajándékba, mert őt nagyon szerettem. Bőzi meg vett nekem egy mézes kalács pólyásbabát, és amikor Oswald Marika művésznő énekli a jó estét, mézes kalácsot tessék, a mézes kalács szívecskére gondolok. Szóval a dalok emelik a jó hangulatomat, és akkor is, gyerekkoromban is földobták a hangulatomat. Emlékszem, hogy nagyon jó kedvű voltam, amikor mulattunk, énekeltünk.
1: Igen.
0: Hát sokszor a nehéz körülmények között ott az 50-es évek táján, hát olyan rendezvényeket csináltak nekünk ott a házban a nagymamák gyerekeknek. Szuper volt, énekeltünk, táncoltunk, verset mondtunk, úgyhogy nagyon klassz volt. Hát ugye nekem a gyerekkoromból hozott én nótám az Akácos út. Ez a gyerekkori emlékekhez kötődik. A nagynéném ezt kapta, ezt a dalt serenádba, és amikor beteg volt, akkor meg volt engedve, hogy én ő mellette fekhettem az ágyba, és akkor együtt énekelünk, és az Akácos út volt, az az én kedvenc dalom.
1: Kedves hallgatóink, vannak dallamok, amelyek nem egyszerűen megszólalnak, hanem emlékeket ébresztenek. Egy régi utca, egy ismerős arc, egy nyári este, vagy egy régen hallott hang, és már is ott vagyunk egykori életünk valamelyik kedves pillanatában. Most először az egyik legismertebb magyar nóta, az Akácos út idézi fel bennünk a múló idő és a szép emlékek hangulatát. Tarnai Kis László énekel, ifjabb Sánta Ferenc és zenekara muzsikál. Majd egy másik korszak emlékei elevenednek meg. Házi Erzsébet varázslatos hangján csendül fel a Kívül piros, belül édes című dal, Szirmai Albert Mézes kalács című operettjéből. Két különböző műfaj, két nagyszerű előadó, de ugyanaz az érzés. Jóleső visszatérés a szép emlékekhez, itt a családunk nótáiban.

0: a családunk nótáit hallják. Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban az örökölt dallamokat kincsként őrizzük, és örömmel osztjuk meg a legkedvesebb családi nótákat. A folytatásban a magyar operaművészet egyik csillaga, a nemzetközileg elismert tenor Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja Vall kedves magyar dallamáról. Gulyás Dénes pályája során bejárta a világ nagy operaházait, és mindenhol magával ragadta a közönséget különleges kifejező erejével, eleganciájával és mély művészi hitelességével.
1: Gulyás Dénes operaénekes vagyok. Van egy kedvenc nótám, ami a nagyapámhoz köt, aki szegény már rég nincs köztünk, aki egyébként egy elképesztő adatságú tenor énekes volt, amatőr énekes, kádármester, és ez a nóta pedig minden este furuljázok sokáig, hallatszik a babám ablakáig. Nem folytatom, szóval ez az.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban archív felvételünkön a magyar cigányzene történetének egyik leghíresebb cigányprímása muzsikál. A Minden este furuljázom sokáig című nótánkat Banda Marci és zenekara előadásában halljuk. Banda Marci 1847-ben született Vácott. Édesapja Banda Mihály klarinétos volt. Marci 12 esztendősen árván a téli fagyban ronyba kötött lábbal Pestre gyalogol szerencsét próbálni, és tehetsége előtt megnyílnak az ajtók. Az évek során megbecsült neves művésszé válik. Velencében az olaszokat, Dániában, Kopenhágában pedig az északi népeket is elbűvölte játékával. A híres prímás Banda Marci 1924-ben 78 évesen hunyt el. Itt a családunk nótáiban Banda Marci és zenekara után Gulyás Dénes hangja csendül fel. Volt nem egy, de száz babám. Lehár Ferenc Paganini című operettjének dalát a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának kíséretével halljuk, Sebestyén András vezényletével.

Kedves hallgatóink, hamarosan 20 óra, műsorunk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak a magyar nóták és örökzöld dallamok világában, ahol a muzsika nem csak szórakoztat, hanem emlékeket idéz, családi történeteket őriz, és összeköti a múltat a jelennel. Most Bangó János és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom Önöket 19 óra után. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral jelentkezünk, melyet a népek dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adás menedzsereink Dél-Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a Paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben, ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Heidl György a felsőoktatás átalakulásáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Úgy fogalmazott, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást a működési szabályzatot érintő kérdésekben. Maga választja meg vezetőit és készíti el a gazdálkodási tervét. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségesek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 drón támadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brianszkból és Krasznodarból is, ahol meghalt 2 gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli országrészben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma a legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék, a szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. 20 óra múlt 4 perccel.
0: Táncházban. Talponávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Idén a Kossuth díjjal kitüntetett művészek között nagy örömmel fedezhettük fel Pál István Szalonna és bandája nevét. Most Táncházban című műsorunkban Éri Márton népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását ismételjük meg, melyben az immár Kossuth díjas Pál István Szalonna legutóbbi Szívből való muzsika című albumukat mutatta be.
1: Dankó Rádió, a népzene világából. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében, eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban.
4: Népzene a Kárpát-medencéből, legendás lemezek. Ez itt a Dankó Rádió népzenei műsora.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Éri Márton vagyok. Önök a Dankó Rádió, népzene a Kárpát-medencéből, Legendás lemezek című műsorát hallják. Mai adásunkban Pál István szalonnát és a nemrégiben megjelent Szívből való muzsika című lemezét mutatjuk be önöknek. A korábbi gyakorlattól némiképpen eltérve, nem csak én magam fogom a soron következő lemezünket felvezetni, rendhagyó módon ugyanis a lemez megálmodója, alkotója, a szalonna és bandája alapítója, Pál István is megszólal majd műsorunkban. Szalonna, ahogyan a táncház mozgalomban mindenki becézi, az egyetlen olyan népzenész ma Magyarországon, akit talán be sem kellene mutatnom, hiszen zenekarával idáig nem csak a teljes Kárpát-medencét járta körbe, hanem a világ legnagyobb, legjelentősebb hangversenytermeibe is eljutott. Szalonnával személyesen a 90-es évek közepén találkoztam először. Ekkortájt költözött át családjával Kárpátaljáról Magyarországra, és ha Budapesten rendeztek táncházat, akkor előfordult, hogy utána nálunk töltötte az estét. Az éjszakában nyúló beszélgetések aztán hamar barátságba fordultak. Reggel édesanyám kávéval keltett minket, mi pedig kisvártatva előkaptuk a hangszereinket, és neki kezdtünk muzsikálni. Mindketten olyan családból jövünk, ahol egész gyermekkorunkat a zene szeretete töltötte ki, így hamar megteremtődött közöttünk az összhang. Kevesen tudják azonban, hogy Szalonna nem csak hegedülés tekintetében számított tehetségesnek, hiszen 10 éves koráig remek futballistaként kergette a labdát. Mikor Szalonna édesapja Pál Lajos Tiszapéter falván volt zeneiskola igazgató, fia megkérdezte tőle, hogy bele lehetne-e rakni a dekázást az órarendbe. A család igazából annak is örült volna, ha Szalonnából esetleg nem labdazsonglőr vagy prímás, hanem idővel mondjuk lelkész válik, de erre Kárpátalján a rendszer tiltása miatt valami kevés esély látszott. A Tiszapéter falvi iskolából aztán a Debreceni Református Kollégiumba vezetett az útja, méghozzá egy ösztöndíjnak köszönhetően, melyet az akkor még igen népszerű Ki mit tudon, külön díjazottként nyert el. Ez a korszak nem volt egyszerű a család számára sem, hiszen minden nap 4-5 órát kellett várakozni a határon, ahhoz, hogy Szalonna időben beérjen a kollégiumba. Ameddig ő tanult, addig édesapja a piacon árulta a Kárpátaljáról hozott portékáját, hogy fedezni tudják az úti költséget. Az érettségi után Szalonna a vállalkozási főiskolára került, de vele párhuzamosan a nyíregyházi tanítóképzőt is elvégezte. Nem sokkal később a Zeneakadémián fejezte be tanulmányait népi hegedű szakon. Zenei pályáját a Galga zenekarban kezdte Blaskó Csaba prímás mellett, amivel országos ismertségre tett szert. Majd nem sokkal később felvették a Magyar Állami Népi Együttes zenekarába, melynek jelenleg is művészeti igazgatója. A Szalonna és bandája mellett a Fonó zenekarnak is állandó tagja. Mai műsorunkban Pál Istvánt elsősorban a tavaly megjelent Szívből való muzsika című albumról kérdeztem. Mindazonáltal Szalonna szívesen mesélt nekem a korábbi lemezeiről is, azok előkészületeiről, a zenekari tagokról, és végül beszélgetésünk alatt a jövő generáció fiatal zenészei is szóba kerültek. Pál István Szalonnát hallják.
1: Kezdem 2 lépéssel előre. Tehát amikor a Szalonna bandába mi megalakultunk lényegében itt az államiba, ugye nekem az előtte levő 10-20 évem az arról szólt, hogy cimborákkal táncházba, rengeteg zenekarba vendégként, és egyszer csak megalakult a saját zenekarom. Ugye a Galgában voltam én közvetlenül előtte tag, mert hogy Blaskó Csabitól tanultam, Gyuszékkal együtt muzsikáltunk, és ők ide kerültek az államiba, a Méta meg a Galga, de hát igazából arra vágytam mindig, hogy saját zenekar. És akkor megalakult, és azon gondolkoztam, hogy ugye rengeteg zenekar van, de hogyan kellene valahogy egy profilt adni a zenekarnak, vagy mitől lesz ez más, mint a többi, vagy mitől lesz olyan, amilyen. És akkor azt találtam ki, hogy az első lemez, ami az örömzene volt, az legyen az, hogy azokat a zenész cimborákat, akikkel én az előtte levő években együtt muzsikáltam, azokat elhívom egy lemezre egy-egy számba. És akkor annak az volt a mondani valója, hogy igen, volt egy előzménye az életemben, ahol táncházról táncházra mentünk, muzsikáltunk együtt, nagyon sokat, egy csomó mindent tanultam ezektől az emberektől, az legyen az első az ilyen. A második lemeznél az volt a célom, hogy akkor mutassuk meg a Szalonna bandának a profilját. Az egy olyan lemez, ahol nincsenek vendégek, csak mi vagyunk rajta, ez népzene a Kárpát-medencéből, viszont azokat a muzsikákat válogattam össze, amelyeket úgy nagyon szeretek. Nekem mindig könnyebb volt abból a szempontból, hogy olyan zenéket akartam összevágatni, ahogy jártam, ahol van személyes élményem azokkal a muzsikusokkal. Tehát például nem véletlenül, hogy én Gyimesit igazából, vagy Moldvait nem muzsikáltam, nem azért, mert nem szeretem, vagy nem erről van szó, hanem azt, aki valaha kapcsolatba került táncosként, zenészként egy-egy műfajjal, ott tudott lenni ezeknél az embereknél, ott aludt, beszélgetett velük, elment velük egy mulatságba, beszéltek a zenéről, a csajozásról, az életről, akkor rögtön egy személyes élményed van a muzsika szempontjából is ezzel, és én szándékosan arra a lemezre ilyeneket akartam. A harmadik lemeznél ott az volt a célom, hogy megmutassam azt, hogy honnan is jöttem. Ezért lett az Útra való, amit Morzsa Gyulával lényegében az ő hangja vezeti végig a lemezt, mert azt úgy találtam ki, hogy vagy az utolsó óragyűjtésen, vagy amit mi személyesen fölvettünk tőle, és bizonyos zenéket bemutat, azokat ő mint egy átadás, hiszen az Útra valót ő adta nekem ehhez az egészhez, hogy a megérkezéstől hogy szolgál tényleg azt a közösséget, amiben muzsikálunk, azt hogyan is csináljam az életemben. Na most ebbe ténylegesen úgy van, hogy ő elmondja azt, hogy ebben a faluban így muzsikált, úgy muzsikált, felvezette a zenéket, ezt játszotta magyaroknak, cigányoknak, zsidóknak, és ez szerint válogattam össze a tematikáját a lemeznek. Tehát ez volt az Útra való. Utána jött a jubileumunk, a 15 éves szalonnában, amire felvettünk egy lemezt, viszont ez a mai napig nincs kiadva, az ott van a stúdióban, de kész van, csak egyszerűen lemezkiadás, tehát olyan kényszerhelyzet előtt van, mert alapjában a lemezgyártás, mint olyan, szóval végesnek néz ki, az autókban már nincs CD-játszó, a számítógépben nincs, tehát hogy online felületen kell megjelenni, és azt látom, hogy egy rengeteg olyan zenekar van, aki életében nem adott ki lemezt, és 40-szor annyi nézettsége van, mint nekünk, mert a internetes felületet egyszerűen ki tudják használni. És akkor a Sándor Csabi keresett meg, hogy figyelj, Szalon, én tudom, hogy te amúgy is szereted ezeket a régi dolgokat, tudom, hogy a Dragojtól kezdve az első Sanyi bácsis lemezeken keresztül, amit még annak idején édesapádék is csináltak, még Kelemen Lacival, tehát az a bakelit hangzás, meg aki szereti, szerintem az egyik legszebb hangzása a lemezeknek. Jó, próbáljuk ki. Én nem számítottam rá, hogy ténylegesen ennyivel szebb hangzását fogja kihozni a hangszereinek. Mert alapjában mi ugye jó hangszeren játszunk, meg jó technikában szoktunk egyébként is játszani, de ez a más frekvencia tartomány, amiben a hangszerek szólnak, ez egy új világot nyitott ki, és akkor elkezdtük, Csabi ezt összehozta, vett ilyen technikát, amivel ezt föl lehet venni, és ott a zenék kiválasztásában az volt a célom, hogy mindegyik zenéhez az adott embernek legyen valami kötődése. Ugye végig muzsikáltuk a Szalonna Bandával a Felszállott a Pávának a, nem tudom, 6 vagy 7 évadát. És Gombai minden évben elmondta, hogy figyelj már, csináljunk már egy ilyen pávadalamokból egy saját számot, annyi ember jön ide sztárprodukciónak, és nem tudom, egyszer játszunk már mi is. De mindig úgy mondta, hogy jó van, Tomi, oké, majd, de nem csináltuk már. És akkor egyszer Gombai behozta, megmutatta, hogy mire gondol, és akkor hogyan jutunk el Kalotaszektől Széken át, Küküllő mentén keresztül Somogyba, Tolnába, és egy ilyen tényleg egy gyönyörű kis összeállítás volt benne, egyébként Tominek nagyon jó érzéke van ezeknek az összeállításoknak. És ezt is akkor mondta, hogy neki még lenne egy, hogy szeretne tisztelegni ugye Barbóc volt a mestere, tehát akkor ezt a fajta eleki világot megmutatni, és akkor erre mondta rögtön Attila, hogy ez a nadabi szaxofonos Mácsa, nadab, ennek a környéki zenét feltenni, és amúgy is tök jó lenne egymás mellett megmutatni azt, hogy nálunk vonósan maradt, meg egy régebbi hangzás, ott pedig ez a szaxi, dobos, harmonikás felállásba milyen jól kiegészítik ez egymást. És akkor ez a szám így született. Ugye a Sajóit azt én raktam össze, úgy látszik, hogy ahogy az ember szépen lassan úgy idősödik, egyre jobban dallamosabb, szebb zenéket akar muzsikálni, és egyre jobban húzódik visszafelé a régebbi stílusok felé. Akkor van baj, hogyha elfelejted tisztelni az idősebbet. Mert azzal nincs baj, hogy a fiatal mindig újítani akar. De nem eltaposva kell csinálni a régit, hanem odafigyelve arra, és megmutatni azt, hogy igen, én ezt tudom, de mivel tudok újat mutatni, vagy mivel tudok mást mutatni. És nem megújítani kell a régit, hanem tanulni. Én nekem régebben is ez volt a veszőparipám, de a lényeg, hogy én a Sajóit mindig is egy gyönyörű muzsikának tartottam, és a Sajóinak volt lényegében a párhuzama ebben a gondolatkörben a Boncidai, ott meg egy ilyen vastaghúros magyar menetet raktunk össze, ott is volt nekem egy nagyon kedvenc dallamom, amit meg nyugodjon Ökrös Csabitól hallottam mindig, szerintem az életben úgy nem tudom elhegedülni, pedig hát se díszítést nem tesznek bele semmit, mégis gyönyörű. Na mindegy, és ez inspirált, tehát ez volt lényegében az enyém. Ugye a Galgamenti összeállítás az Gyuszinak volt a hozománya, mert hát ugye ő egyrészt Bagon nőtt fel a Bagi Népi Együttesnél muzsikát gyerekkorától, és ezt az egész palóc világot, ezt a Pest megyei Kartal, Bag, Tura, tehát ezt a zenei világot játszották a Galgával is, meg már ő előtte is, és hát Robi meg Gombai Mester volt még a Széki Taki. Tehát ugye Robi annak idején Csóri Sanyival is rengeteget, tehát azért meg volt nekik az a triójuk, amikor az Ádám István emlékzenekar csinált, tehát ő ezt rengeteget muzsikálta, és akkor azt mondta, hogy akkor tegyünk oda egy veretesebbet, és akkor megvan az, hogy tényleg a régi stílustól hogyan jutunk el a szaxofonos Mácsai zenéig, de úgyhogy ott van a Széki, a Páva variációk, a Sajói, a Boncidai, a Galgament, és én azt hiszem, hogy nagyjából ez van rajta. És akkor elkészült a felvétel. Igen, de azt én elfelejtettem, hogy a bakelitre sokkal kevesebb fér, mint a CD-re vagy a kazettára. Úgyhogy utána tördelni kellett az újunkat, de addig, meddig tördeltük, még Gyuszi kitalálta, hogy figyelj, majd megcsináljuk ezt a bakelitet, legyen fenn a Spotify-on, soha nem fog megjelenni, hogyha nem. És akkor így került a lemez a Spotify-ra, és most ott található meg, de tehát egy 100 darabot körülbelül le fogok belőle gyártani, de kereskedelmi forgalomban nem célom, hogy ez működjön.

0: Önök a Dankó Rádió Legendás Lemezek című műsorát hallják. Mai vendégünk Pál István Szalonna, aki a Szívből való muzsika című nemrégiben megjelent lemezéről mesél nekünk, mely album egyelőre fizikai formájában még nem kapható, viszont az interneten digitálisan már elérhető. A műsor első felében a Kisszamos mentén fekvő Boncida zenéje szólalt meg. Lassút, ritka magyart és sűrű cserdest hallottunk. Ezt követte egy kis magyarországi közelebbről galgamenti összeállítás, melyben Pál Eszter és maga Szalonna is énekelt. Majd zenei utazásunkat az erdélyi mezőség északkeleti szegletébe tartozó Nagy Sajó népzenéjével fejeztük be. Beszélgetésünk második felében Szalonnát a banda tagjairól kérdeztem, testvéréről, Pál Eszterről, a zenekar énekes nőjéről, valamint édesapjáról, Pál Lajosról, aki állandó közreműködője a zenekar korábbi lemezeinek. Végül pedig szóba került a villámkezű cimbalmos, Hürmös Sándor is, aki annak idején Járóka Sándor prímás legenda mellett bontakoztatta ki tehetségét. Arról, hogy miként illeszkedett be egy roma származású cimbalmos a Szalonna és bandájába, és hogy tőle mit tanult a zenekar, arról Pál István beszél majd nekünk. Zenei válogatásunkban Mácsai és Nadabi román népzenét hallunk. Majd ezt követi az Erdélyi Kalandozások című összeállítás, amely az Afias tyúk magasan jár az égen kezdetű Magyarországon is ismert és elterjedt dallammal indul, és melyet csárdások és szaporák sokasága követ különböző erdélyi tájegységekről. Testvéred Eszter mióta tagja a zenekarnak?
1: Eszter, kérlek szépen, tehát ahogy Debrecenben befejezte a főiskolát zongoristaként, és Budapestre került, 14-15, ugye Ági az államiban volt, ő volt az előző énekesünk, Herzko Ági, ő kilépett a zenekarból, és akkor utána jött Eszter. Szinte születésünktől kezdve minden nap muzsikáltunk. Tehát, hogy ha vendégek jöttek hozzánk, akkor apu felállt harmonikázni, mi jöttünk Eszterrel, és én annyira megszoktam azt, hogy szemnézésből is tudja azt, hogy mit szeretnék csinálni. Tehát ugye ez nem kevés zenekarnak adatik meg, hogy azért neki nem kell összejönni próbálni, hogy valamit megnézzen. Mert mi itt vagyunk az együttesben benn, reggel 10-től 3-ig a táncosokkal próbálunk, 3-tól 5-ig Szalonna bandával átjátszuk az ötleteinket, kicsit beszélgetünk róla, de ezt mi nem próbának veszünk, hát nekünk ez egy átlagos nap. És azt a fajta próbát, mikor külön össze kell találkozni, ami

0: miatt, hogy próbálunk, és kinevezzük próbának, az mindig egy ilyen nagy kávézásba torkolik, és nem csinálunk semmit. És akkor eldöntöttük, hogy ezt a próba szót, ezt felejtsük el, mert nekünk ez nem fog menni. Ugye, és amióta Eszter az államiba került most már 7-8 éve, ez is egyszerűbb lett, mert ő is itt van.
1: Édesapád is muzsikál ezen a lemezen?
0: Nem, mert nem akartam kifejezetten vendéget hívni. Tehát, hogy ezt ugye az alapfelállással csináltuk, ugye a jubileumi not játszik, és nem, tehát soha nem volt ez ilyen kérdést, hogy most erre meghívjuk, vagy nem. Hogyha valami olyan szám volt a lemezen, amiben jónak láttam, hogy muzsikáljon, ő mindig szívesen jön. Tehát ő mondja is, hogy egy muzsikálásra ő bármikor szívesen jön. Nem gondolkoztunk ezen, hogy bekerüljön ebbe. Ugye a harmonikás, aki játszik a felvételen, ott a Gera Gabi, de ott kifejezetten Attila kérte, hogy a tesója, mert hogy ezeket a zenéket ők együtt csinálták már. Hát ha nincs vendég, akkor nem is igazat mondok, mert még van az Okos Gergő is, aki dobol. Ugye sokszor van az, hogy a zenekar próbálja megoldani saját kútfőből azokat a hangszereket, amik ilyen kvázi nem mindennapos hangszerek, ami nem minden nap játszol, de én egy lemezre inkább vagyok híve annak, hogy hívjunk egy olyat, aki tud azon a hangszeren.
1: Névzenészként mi az, amit egy roma származású cimbalmostól tanulhat az ember?
0: Apu mindig azt szoktam mondani, hogy ő hagyományőrző harmonikás, mi hagyományápoló zenészek vagyunk, Sanyika pedig hagyományteremtő muzsikus. És ebben tényleg van valami, mert a zenének egy olyan dimenzióját hallja és látja, belértve azt a több száz éves cigány zenei múltat, amit a járókánál magára szedett, mert az is egy óriási iskola, és nagyon kevés cimbalomnak adatik meg, nem csak az, hogy egy étteremben szépen megtanulsz muzsikálni és halkan kell cimbalmozni, hanem hogy egy olyan prímás mellett, aki ha 16 órát kellett muzsikálni, akkor 16-ot muzsikált is szolgáltatta az embereknek, és ott nem volt pardon. Ezt azért mi az erdélyi muzsikusoknál még megtapasztaltuk, hogy mi az, hogy mikor véres a kezed, és még nyomni kell, mert 400-an táncolnak. Tehát, hogy ez nem az az úri műfaj, és Sanyika ebbe beletanult. És azért belegondolsz abba, hogy a fia nem cigányzenészként nőtt fel, mert pont most volt velünk a kis Sanyika nemrégen, aki lényegében most a Budapest bárban muzsikál, de mennyire hiányzik neki a népzene. Hát mondom, Sanyika, hogy? Hát azt mondja, hát Szalonna bátyát, én abban nőttem fel. És tényleg így van, a táborainkban, jászfényszarói gyerek mellett, a sarjusok mellett, ő népzenét muzsikált, tehát nem úgy nőtt fel, mint az apja, hogy járóka mellett. Ő most nyílt ki egy másik világ számára, úgyhogy én mindig azt mondom, tehát az emberség felől lehet a mi muzsikánkat megszeretni, legalábbis ebben a műfajban, mert bárkit a cigányzenészek megszeretnek emberileg, ő is elkezd tisztelni téged és azt is, amit csinálsz. És kezdi elfogadni azt, hogy te miért csinálod, és megérteni azt, hogy ez miért fontos. És a Pat Metheny nem jobb gitáros, mint a B.B. King, azért, mert több hangot játszik a gitáron. De ha azt látják, hogy te tényleg tiszta szívvel ott vagy, és kíváncsi vagy arra, ami valóban ő ahogy csinálja, akkor megnyílik előtted, és a barátja leszel. És onnantól kezdve megszereti azt, hogy te muzsikálsz, te meg azt, ahogy ő muzsikál. És szerintem ezen múlik, és Sanyikával ezen az úton jutottunk el eddig. Ugye most már annyi éve muzsikálunk a Szalonna bandában együtt, hogy megismerte Sanyika is a stílusokat. És nekem nagyon sok zenénél jut az eszembe, hogy ha ő 50-100 évvel ezelőtt Boncidán lakik, ott is imádták volna az emberek. És a muzsikusok is, meg akik hallgatták azt is, mert építi a zenét. Szerintem mindenki törekszik valamelyest arra, hogy akiktől ezeket tanulta, valamelyest abba az irányba húzza. De más a genetikánk, más az egész hangszínképzésünk a hangszeren, tehát én pontosan tudom azt, hogyha akár Sanyi bácsit, vagy Murzsát, vagy Potta Gézát, vagy tényleg a nagyokat, az ember próbálja ezt úgy csinálni, úgy vonózni, ahogy ők csinálták is azokat a kötéseket, de én nem ő vagyok. És szerintem az a jó út, ha minden egyes prímásnak, brácsásnak, bőgősnek van egy saját hangja, amit 500 közül megismersz, mégis stílushű tud maradni. Tehát ez a zene már nem az a zene, amivel mi találkoztunk, és nem az a zene, amivel édesapádék találkoztak, amivel mi már nem. Tehát, hogy érted, ők még Csipással találkoztak, mi már nem találkoztunk Csipással. De nekem az a furcsa, hogy ott van Péter Tomi barátom, akit azt mondom, hogy nagyjából az én generációm hegedűse, nem látta Sanyi bácsit élőben. És már két generáció majdnem felnőtt azon, hogy Sanyi bácsival nem találkoztak. Vagy Kodoba Marciékkal. Tehát, hogy ez a mi felelősségünk, hogy azt, amit ténylegesen átadtak nekünk, azt akár egy riportba is elmondjuk. És ha 5 fiatal hallgatja meg, és lehet, hogy egy kicsit érdemes azt meghallgatni, azért, mert azok valamit tudtak. Tényleg tudtak, és az, amit mi kaptunk tőlük, az, az azért meghatározta életünket. Független attól, hogy tehát mi is szárnyalni akartunk, és bulizni, és nem tudom mi, azzal nincs semmi baj. Csak tudni kell azt, hogy mi az az ízléstelenség határa, és mi az, ami még a miénk, és tényleg sajátunknak érezhetünk.

Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című műsora a végéhez közeledik. Mai adásunkban Pál István Szalonnal mesélt nekünk a Szívből való muzsika című 2023-ban megjelent lemezéről. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsorvezető Éri Márton. Hamarosan egy újabb legendás lemezzel jelentkezünk.

0: Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén, mikor is az idén Kossuth díjjal kitüntetett művészek felvételeiből válogatunk, Éri Márton népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című műsorát hallották, melynek vendége Pál István Szalonna volt, aki legutóbbi Szívből való muzsika című albumukat mutatta be. Már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorainkat megtalálják és újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
3: Jó estét kívánok, a Népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a héten rengeteg újdonsággal. Hamarosan érkezik majd a krétai líra hangszer egyik legjelentősebb mai mestere, Stelios Petrakis, aki egyébként hangszerkészítőként is ismert, maga készíti ugyanis hangszereit. Stelios Petrakis felvételét is játsszuk tehát, és érkezik egy brit dub producer, Elijah Minnelli. Zenéjére jellemző, hogy amikor a hallgató már kiismerni véli a hangzást, rendszerint érkezik egy újabb fordulat, amely más irányba tereli a felvételt. Hallgatjuk majd muzsikáját Canaanland címmel. Újdonságok tehát ebben az órában is itt a Dankó Rádióban. Ez továbbra is a Népek dalai világzenei válogatásunk.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Vadonatúj világzenével folytatjuk, a Tankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A krétai líra, Kréta legismertebb hagyományos vonós hangszerének egyik legjelentősebb mai mesterével megyünk tovább. Stelios Petrakis következik. A kisméretű körte alakú vonós hangszert függőlegesen a térden tartva szólaltatja meg. A húrokat pedig nem az újbegyekkel, hanem a körmökkel érinti. Hangja egyszerre érdes és lebegő, az alaphangok és a felhangok határán szólal meg. Petrakis egyébként hangszerkészítőként is ismert, maga készíti hangszereit. Lyric című albumán a krétai hagyomány több mediterrán és közel-keleti hangszeres kultúrával találkozik. A líra mellett hárfa, nagybőgő, mandolin, harmonika, valamint különböző dobok és fúvós hangszerek szólalnak meg. A közreműködők között ott van Giorgos Xylouris is, akinek rekettes hangja a hamarosan hallható dalban is kapcsolódik Petrakis sötét tónusú dallamaihoz. Az Agrilos című felvétel annak a krétai bortermű vidéknek állít emléket, ahol Petrakis és a dalszövegét író testvére Janis felnőtt. Ahogy majd hallhatjuk, a dobok, a sípok és a dudák egyre sűrűbb hangzást építenek, amely közösségi ünnepérzésével ajándékoz meg bennünket. Ők jönnek tehát Stelios Petrakis és Giorgos Xylouris itt a Tankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Ismét vadonatúj világzenét hozunk, a Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A brit DA producer Elijah Minnelli felvételét játsszuk hamarosan, aki az elmúlt években sajátos helyet alakított ki magának az angol underground szintéren. Zenéjének alapja tehát a dub, de ehhez folk zenei motívumokat, pszichedelikus hangzásokat és váratlan elektronikus részleteket kapcsol. Első nagylemezén hagyományos népdalokat értelmezett újra dubként. 2026-os albuma pedig tovább tágítja ezt a különös és nehezen besorolható zenei világot. A Clamps, ez a Main Mill című lemez egyik erőssége, a folyamatos változás. Minnelli aprólékosan épített reggae ritmusai mellett visszhangos ütőhangszerek, lebegő szintetizátorok és más műfajokból átemelt dallamok jelennek meg. Amikor a hallgató már kiismerni véli a hangzást, rendszerint érkezik egy újabb fordulat, amely más irányba tereli a felvételt. Az albumot nyitó Canaan Land közreműködője Dennis Bowell, a barbadoszi születésű brit reggae és dub zene meghatározó alakja. Lágy és könnyen megjegyezhető éneke természetesen simul Minnelli nyugodt lüktetésű, mégis részletgazdag hangszereléséhez. A klasszikus reggae hangulat mögött finom elektronikus rétegek és dub vízhangok mozognak, így a dal egyszerre ismerős és kissé kiszámíthatatlan. Ezt hallgatjuk most. Jön tehát a Canaan Land. Elijah Minnelli és Dennis Bowell közös felvétele. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban.

A Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. A következő előadó egy tunéziai elektroproducer, Nuri, aki fellépésein jellegzetes gyöngyökkel díszített maszk mögé rejti arcát. Tuniszban, Tunézia fővárosában nőtt fel, egy kulturálisan sokszínű kontinens hagyományainak ölelésében. Ez a gazdag örökség ma is átszövi alkotásait. Nuri zenéjének lüktető grúvját különféle ütőhangszerek, például az acélkasztanyetta és egy maghüvelyből készült rázó hangszer, valamint archaikus énekminták teszik élővé és érzékivé. A műfaji határokat átlépve olyan sajátos hangzást hoz létre, amelyben rituális motívumok találkoznak kortárs elektronikus ritmusokkal, ez a fúzió pedig ösztönösen mozgatja meg az ember végtagjait. Érdekes módon a zenei pályafutása az underground rock szénában indult, majd Dánián és Franciaországon át vezetett vissza az elektronikus zene afrikai gyökereihez. Nuri színpadi jelenléte önálló védjegye művészetének. Hagyományos tunéziai öltözékben és maszkban lép színpadra. Ez az öltözet számára nem csak identitásának megjelenítése, hanem egyfajta belső erőforrás is. Mint mondja, ez a viselet segít neki abban, hogy magabiztosan felszabadultan álljon közönség elé. Öljön tehát Nuri Tunéziából, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A The Gentle Good felvételével indítjuk ezt az órát. Jó estét kívánok mindannyiuknak, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban. Hamarosan akkor megint csak újdonságokkal jön az iráni születésű Parisa Karimi Molan, egyébként jelenleg Kanadában él. Érdekesség, hogy a lemezén egy moldovai harmonikás is megszólal, akinek játéka természetesen illeszkedik a perzsa klasszikus és népzenei alapokhoz. Izgalmas világzenét hallgatunk, tehát hamarosan az iráni születésű Parisa Karimi Molan jóvoltából. Aztán pedig egy francia-algériai énekesnő jön, Soad Massi. A lemez anyagára erősen hatott Massi Algériához és Franciaországhoz való kötődése. Ez sem kevésbé érdekes zenei anyag, mint az előző. Soad Massi tehát hamarosan Algériából arab nyelven szólal meg, vagyis helyesebben énekel. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban. Most pedig velszi nyelven, velszből jön Adjan.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

vadonatúj világzenét játszunk mindjárt itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei magazinunk. Hazájában nőként nem léphetett nyilvánosan színpadra a most következő iráni születésű Parissa Karimi Molan. Énekelni ezért csak titokban tanulhatott, zárt ajtók mögött. Mesterei között ott volt az iráni klasszikus énekművészet egyik kiemelkedő alakja, Parissa is, aki az évszázados múltra visszatekintő Avaz a hagyományos perzsa éneklés művészetét adta tovább neki. Molan ma Montrealban él, ahol újra szabadon énekelhet. Első albuma az Unveiled, ezért nem csak bemutatkozás, hanem a szabad éneklés örömünnepe számára. Énekében egyszerre van jelen ez az öröm, a fegyelem és az a belső erő, amelyet a hosszú hallgatás évei formáltak. A lemezen a tehráni drom zenészei kísérik. Érdekesség, hogy egy moldovai harmonikás is megszólal az anyagon, akinek játéka természetesen illeszkedik a perzsa klasszikus és népzenei alapokhoz. A dalok Parissa Karimi Molan kelet-azerbajdzsáni gyökereit is előtérbe helyezik, és többnyire női nézőpontból közelítenek az iráni hagyomány történeteihez és alakjaihoz. Jöjjön tehát Parissa Karimi Molan és a Tehrani Drone közös felvétele itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

új világzenével folytatjuk, méghozzá vadonatúj világzenével, itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei magazinunk. A francia, algériai énekesnő Souad Massi Samt című felvétele jön mindjárt, amely 2026 tavaszán megjelent. Zagate album egyik legfontosabb felvétele. A dal címe arabul csendet, hallgatást jelent. Massi azonban nem csendet szeretne, hanem azt menedékként értelmezi. Olyan belső térként, ahol a világ zaja és feszültségei között még meg lehet őrizni valamiféle lelki egyensúlyt. Elringat ez a dal, ugyanis hipnotikus afrobeat lüktetésre épül. Jól simuló gitár és ütőhangszeres világ veszi körbe, amely elbűvölheti a hallgatót. Ebben a közegben Massi hangja nem harsány, de igencsak határozott dinamikával szólal meg. A Zagate album címe a francia kifejezésből ered, vagyis abból az érzésből, hogy a dolgok rosszabbra fordulnak. A lemez anyagára erősen hatott Massi Algériához és Franciaországhoz való kötődése. A lemez számos

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Ez a Dankó Rádió. Benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A Vomex életműdíjas szenegáli zenésszel Seklóval megyünk tovább, aki zenéjét Balax-nak keresztelt el, ami egy tradicionális dobokkal kísért szenegáli városi tánczene, vagyis Afrika különböző helyeiről származó ritmusok keveredése. A 60-as években a kubai zene volt rá nagy hatással, a 70-es években a funk és a soul, a 80-as években pedig a rock. Gyakorlatilag állítása szerint mindennek volt hatása a zenéjére. A Burkina Faso-ból származó énekes jelenleg Dakar közelében él, egy rendkívül békés helyen, ahol mindenkit ismer, és közel lehet a tengerhez. Szükséges a nyugodt alkotó közeg, hiszen Seklo azt mondja, hogy ha a zene nem elég jó, az üzenetre sem fognak figyelni, ezért a zenének nagyon jónak kell lennie. Jön tehát Seklo, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban, Szenegálból.
1: Bonne caisse, tolli, wajajajaj.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Matthew Byrne felvétele indítja Kanadából ezt az órát. Jó estét kívánok mindennyiuknak. Aztán megyünk a népek dalaiban, a világzenei válogatásunkban, Franciaországba, az USA-ba és Spanyolországba a következő néhány percben. Aztán pedig újdonsággal folytatjuk Belgiumból. Egy brüsszeli zenekar jön, a Sonico. A zenéjük arszpoetikája következőképpen foglalható össze. A tangó nem lehet a múlt műfaja, hanem ma is alakítható és újra gondolható zenei nyelv. Szóval tangó muzsikát fogunk hallgatni a Sonico jóvoltából, Belgiumból tehát. Az újdonságok között pedig Brazíliából is érkezik egy felvétel, egy együttműködés, az Olodum és a Baiana System közös felvétele. Elsőként azonban, ahogy ígértem, irány Kanada. Itt van Matthew Byrne muzsikája, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Vadonatúj világzenével folytatjuk, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A brüsszeli Sonico együttessel megyünk tovább, amely fennállásának 10. évfordulóját Eduardo Rovera születésének 100. évfordulójával ünnepelte meg. Az argentin zeneszerző és bandoneon művész a modern tangó egyik legeredetibb és legkísérletezőbb alakja volt. Gyakran Astor Piazzolla mellett említik, munkássága mégis hosszú időre háttérbe szorult, pedig Rovira önálló, érzékeny és merészen újító zenei világot teremtett. A Sonico éppen azért alakult meg, hogy ezt az elfeledett életművet újra megszólaltassa. Az együttes 2025 áprilisában Argentínában turnézott, majd Buenos Airesben rögzítette 5. albumát, a Rovira 100-at. A lemezen Rovira 2 meghatározó albumának feldolgozásai hallhatók. A zenekar közben a Buenos Aires-i tango avantgárd korai időszakát is felidézi. Kevésbé ismert vagy hosszú ideje nem játszott műveket vesz elő és adja elő őket. Teszi ezt azzal a hitvallással, hogy a tango nem lehet a múlt műfaja, hanem ma is alakítható és újra gondolható zenei nyelv. Ők jönnek tehát a Sonico Brüsszelből, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Az Olodum és a Baiana System közös felvétele következik. Az Olodum Salvador történelmi központjából indult, és az afro-brazil kultúra egyik legismertebb képviselőjévé vált. Zenéjük alapja a dob, a szamba és a reggae lüktetése helyi ritmusokkal, izsősával kapcsolódik össze, sűrű, ünnepi és nagyon erős hangzást teremtve. Az izsősá műfaj eredete tradicionális rituálékból származik.

együttműködés, hanem két korszak tökéletes találkozása. Ők jönnek tehát, az Olodum és a Bajana System, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. A Böliszből származó zenekar hitvallása az, hogy túllépjünk a múlt sérelmein, és pozitívan tekintsünk a jövőbe. Ez az elképzelésük, nem csak az életről, de a zenéjükről is. Jön a Garifuna Kollektív együttes. Eltökélték, hogy szülőföldjük gazdag zenei tradícióját a világ minden szegletébe eljuttatják, ezzel pedig segítik kultúrájuk fennmaradását is. A 90-es években összeállt együttes dalaiban nagy szerepet kap a Garifuna kultúra két jellemző ritmusa is. Az egyik a punta, amely egy táncolható vidám, általában a nők termékenységi táncában is hallható ritmus, a másik a paranda, amely a Garifuna zene érzékenyebb gitár alapú muzsikáiban jellemző, és spanyol zenei hatásokról árulkodik. Ezek a ritmusok megtalálhatók az eddigi legnagyobb sikert aratott 2007-es Vatina című lemezükön is, amit a kritika a világ egyik legjobb világzenei albumának kiáltott ki. Ők jönnek a Garifuna Kollektív Belizből, a népek dalaiban, világzenei magazinunkban. Tartsanak velünk!

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

mindig minden este a kapuba kiállni. Legényeknek, a lányokkal, menyecskékkel cicázni. Én is jártam, addig-addig játszadoztam, cicáztam. Egyet, egyszer.

szembe. Hely, haj, fogságomat, hely, haj, rabságomat, könnyed szépen, és sebben. Csókolj te is, csókra csókot, aranyod, szép kedvesem. Hely, haj, fogságomat, hely,

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott
0: népzenék.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Sosem lettem volna az, amivé lettem. Ányos Laci szerzeményével köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Kezdődik a 20 csak prímás itt a Dankó Rádióban. A dalt a 2024-es év magyar nóta díjasa énekli, Tolnai Andrásnak pedig Johann János zenekara muzsikál. Aztán, ha meguntál kisangyarom szeretni, és ha még egyszer szerelmes lehetnék címmel, archív felvételről hallhatjuk Szántó Gyulát és Farkas Sanyi zenekarát. Itt a Dankó Rádióban maradjanak velünk!

0: Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta. 2025-ben készült felvétellel folytatjuk. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, nem sokára Szegedi Csaba énekel, akinek Salasovics Norbert zenekara játszik. Majd Hevesi József és Marcelli Frigyes Paprika Show című dalát Hajnal Nikolettől és ifjabb Kállai Kisernő zenekarától halljuk.
1: Sárga a csikó, sárga a nyereg.

Dankó klubos koncertfelvételeinkből a folytatásban hármat játszunk önöknek. Egy Sárospatakit, egy Hódmezővásárhelyit, majd egy Budapestit. Ez utóbbi a Thália Színházban készült még 2014 márciusában. Dankó Pista, Pártos Jenő és Sali Géza dalát biztosan halljuk, az a szép címmel, és talán a Most kezdődik a tánc címűre is sor kerül ifjabb Sánta Ferenc ézzenekara előadásában. Előtte a 2023-as év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje, Szabadi Frank Ignác és Kácsapó Dániel frisse szól. Nagy a feje, búsuljon a ló! Az előadók Tarnai Kis László és ifjabb Sárközi Lajos zenekara. De előtte még jöjjön ugyanennek az esztendőnek a győztes dala, ez az Akácos út, Káti Ferenc hallgatója, melyet itt és most Virág József énekel el nekünk, akinek Hankó József zenekara játszik.

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

kedves hallgatóink, közeledünk Huscsak prímásunk feléhez, tehát egy bő fél órán keresztül még biztosan velünk tarthatnak itt a Dankó Rádióban. Tegyenek így, mert nem sokára Benedek Fi Katalin és Patai Zoltán zenekarának előadásában Erős Béla hallgatója szól. Vannak el nem csókolt csókok. Aztán Bétót Magda fakad darra, egy csárdást énekel nekünk, rámás csizmát visel a babám. Ebben az esetben majd Lendvai Csócsi Jenő zenekara játszik.

Rádió. Egerben FM 96,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: Nem sokára egy újabb Dankó klubos felvétel szól, itt a Magyar Zene Rádiójában. 2023. június 14-én készült a felvétel Balázs Tamás zenekarával Bonyhádon, Haja, haja, kukorica, haja, és Azért, hogy én ilyen sápat vagyok. Szirmai László frissét ezt megelőzően Éliás Tibor énekli, a Szép asszony beszedelem. A 2015-ben készült felvételen Bangó János zenekara muzsikál. Nádor Jóska csárdását itt és most Szabó Sándortól hallgathatjuk meg. Már is kezdődik a Kimegyek a Nyíregyházi vasút állomásra című dal.
1: Kimegyek a Nyíregyházi

Hogy a szerelem, a boldogság sok minden megér. Azt hazudja, éjjel-nappal gondol rád, sokkal előbb megcsal, mintha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tasd nyitva a két szemedet szépen.

A folytatásban egy hallgató, egy andalgó, majd egy csárdás és egy friss szól. Üssek ő, én nem törődöm a világgal. Szerdahely János és Marcelli Frigyes dalát Jákó Vera énekli. Balázs Árpád megzenésített Petőfi Sándor versét pedig Jenei Gábor. Ez lesz a Hegyoldalt Venyige sort akarja. Toki Balogernő és zenekara muzsikál hozzá. Rigó Fütyre ébredtem, Farkas Rozikát hallhatjuk, akit azonban még megelőz Fényes György, Kóté Elemér dalával, amikor még gyermek voltam.

Nuszlikomon piros rózsa. Szerkovics Béla és Mérei Adolf csádását nem sokára attól a művésztől hallhatjuk, aki 2023-ban a Dankó Rádió Magyar Nóta díjasa lett. Ő Hatvani Kis Gyöngyi. Előtte a 2025-ös év cigányzenei díjasa Szalay Antal muzsikál zenekarával Szőlősi Emese kíséreteként 33 rózsafámon. Magyar Imre és Brand István csárdása előtt jöjjön még egy hallgató, Balázs Árpád és Farkas Imre dala Debrecenben voltam, már is Budai Sándor zenekara muzsikál, és Kolostyák Gyula énekel.

tyuli, az ikó, hogy a legény egy se jó. Valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró hának, apró a levele, két virágot terem a teteje. Azt tyuli, az ikó, hogy a legény egy se jó.

0: zsidó, hogy a legények se jó. Valamennyi, mind leány bolondító, apró fának, apró a levele, kék virágot terem a teteje, az kitüldi a zsidó, hogy a legények se jó. Valamennyi, mind leány bolondító.
1: Ez volt Erkelelek és Heródek Sándorné Ingó Ringó Nád című frisse. Boros Jolánt és Lakatos Sándor zenekarát hallhattuk. Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a mai Húscsak Prímás, valamennyi kollégám nevében búcsúzom hát, köszönjük, hogy velünk tartottak, maradjanak még, ha tehetik. Mit susog a Fehér Akác címmel, Fráter Lóránd dala szól, Tordai Zoltán és zenekara muzsikál. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallották, viszont

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Idén a Kossuth díjjal kitüntetett művészek között nagy örömmel fedezhettük fel Pál István Szalonna és bandája nevét. Most Táncházban című műsorunkban Éri Márton népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című adását ismételjük meg, melyben az immár Kossuth díjas Pál István Szalonna legutóbbi Szívből való muzsika című albumukat mutatta be.
2: Dankó Rádió, a népzene világából. Kárpát-medencei